0: एकम् सद्गुरुतम् नमामिम् ओम शांति शांति शांति। श्रीदीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, ऑल डियर वंस हियर इन दिस हॉल एंड आउटसाइड अराउंड द वर्ल्ड हुज विद अस थ्रू वेबकास्ट।
1: Kedveseim itt a teremben, és ti mindannyian, akik a webcaston követtek minket világszerte.
0: Welcome.
1: Köszöntelek benneteket.
0: Today's most beautiful day, it is Thursday, Guruvar.
1: Ma a legcsodálatosabb nap van, Guruvar, csütörtök.
0: These 7 days, the rishis have created and gave the name of the Sapta Rishis.
1: A 7 napját a rishik teremtették, és a Sapta Rishik neveit adták a napoknak.
0: It's very interesting.
1: Ami nagyon érdekes.
0: To know.
1: Tudni.
0: Why only 7 days?
1: Miért csak 7 nap van?
0: From ages, we were not able to change.
1: Ezt korok óta nem tudjuk megváltoztatni.
0: We cannot change.
1: Nem tudjuk megváltoztatni.
0: Because that's called Brahmavakya.
1: Mivel ez Brahmavakya.
0: The words of the Brahman.
1: Brahman szavai.
0: If someone tells you that it will be,
1: ha valaki azt mondja, hogy így lesz,
0: then you answer.
1: Azt válaszolod.
0: Brahmavakya Janardanam. These words of the Brahman will or shall be successful.
1: Brahman szavai sikeresek kell, hogy
0: legyenek. Come true.
1: Igazzá válnak.
0: What they said? Inshallah.
1: Vagy azt mondják, hogy inshallah.
0: The God knows, God will do it.
1: Isten tudja, beteljesíti akaratát.
0: Sapta Rishis, 7 rishis.
1: 7 rishi.
0: These 7 rishis are still living in antariksham.
1: A 7 rishi antarikshamban még mindig él.
0: In peace mantra, where we are praying for peace on this all the 7 layers of the universe above us.
1: Béke mantrában a fölöttünk lévő mind a 7 réteg békéért imádkozunk, ami a világegyetemben van.
0: The Shanti mantra. Peace on the earth.
1: Béke a földön.
0: In the water,
1: vízben,
0: in the vegetation,
1: vegetációban,
0: in antariksha. Antariksha is that astral world.
1: Az antariksha az asztrális világ.
0: And these 7 rishis have got their 7 planets or the stars.
1: A 7 rishi 7 bolygóhoz vagy csillaghoz rendelődik.
0: You can see in the night the 7 rishis there.
1: Az éjszaka láthatod a 7 rishit.
0: They are immortal.
1: Ők halhatatlanok.
0: And they got their seat in these planets.
1: Székhelyük ezeken a bolygókon van.
0: In all these planets, one is called Jupiter.
1: Az egyik bolygót Jupiternek hívják.
0: The Jupiter is dedicated to the guru of all the divine ones, devas.
1: Minden istenség deva gurúja Jupiter.
0: Svargloka, may you call heaven.
1: Amelyet Svargalókának, mennyországnak is hívhatsz.
0: Svarga is still better or more than the name heaven.
1: A Svarga nagyobb jelentést tartalom, mint a mennyország.
0: And the king of the Svargaloka is Indra.
1: Svargaloka királya Indra.
0: And the Jupiter, Brishpati, in Sanskrit, Brishpati.
1: Jupiter sanskritül Brishpati.
0: Brishpati is the guru of the devas.
1: Ő a devák gurúja.
0: It means the master of devik shaktis.
1: Azt jelenti, hogy a devik shaktik mestere.
0: Divine energy.
1: Az isteni energia.
0: And in all the seven planets are even included as Surya.
1: Mind a hét bolygó, Surya is ide tartozik.
0: So the Brishpati is even more than the Surya.
1: Brishpati így magasabb rendű, mint Surya.
0: People who knows the astrology,
1: azok, akik értenek az asztrológiához.
0: In astrology there are 9 planets.
1: Az asztrológiában 9 bolygó van.
0: But it's very interesting.
1: De ez érdekes.
0: In astrology our earth is not counted as a planet.
1: Az asztrológiában a Föld nem bolygó.
0: We call sometimes our planet living planet.
1: Mi élő bolygónak hívjuk.
0: Blue planet.
1: Kék bolygónak.
0: But this has no name as a planet.
1: De ebben nincs asztrológiai neve.
0: This is called mortal world.
1: Halandó világnak hívják.
0: Mrityuloka. In this many many layers of the universes, this is called Mrityuloka. Mrityu means the death.
1: A világegyetem sok rétege közül ez a Mrityuloka, Mrityu a halál.
0: So here is connection, exchanging.
1: Itt az összeköttetés.
0: It is a junction.
1: A kapcsolódás, az átváltás.
0: It is a transaction.
1: Az irányváltás.
0: Coming and going.
1: A jövetel és menettel.
0: No one's territory.
1: Senki földje.
0: You are between.
1: Közte vagy.
0: It is said that without coming on this earth,
1: azt mondják, hogy anélkül, hogy a földre jönnél,
0: your development will be not there.
1: Fejlődésed nem történhet meg.
0: You came here

0: to make karma.
1: Karmát végezni jöttél ide.
0: Work.
1: Dolgozni.
0: Therefore it is called karma bhumi.
1: Ezért hívják karma bhuminak.
0: Bhumi means the earth.
1: Bhumi a föld.
0: So this earth is our karma bhumi.
1: A földünk a karma bhumi.
0: Where we do our karmas.
1: Ahol a karmáinkat végezzük.
0: So literally also we say meri janma bhumi.
1: Szó szerint ezt mondjuk.
0: Janma, where you were born.
1: Ahol születtél.
0: You can say my janma bhumi is Hungary.
1: A janma bhumi Budapest. Magyarország, Budapest.
0: My karma bhumi, where I do my karma, my work.
1: A karma bhumi viszont az, ahol dolgozom.
0: It's let us say Austria.
1: Mondjuk Ausztria.
0: And my dharma bhumi. And my dharma, my spiritual land.
1: És a dharma bhumim, a spirituális földem.
0: It's India.
1: India.
0: Again? Understand?
1: Értitek?
0: Say some feedback, yes or no?
1: Mondjatok valamilyen visszacsatolást.
0: So, in some way, Bhagavan Ram said in Ramayan.
1: Bhagavan Ram azt mondta a Ramayanban.
0: He said, my janma bhumi, the place of my birth, is for me much more than the svargaloka.
1: Janma bhumim, a születésem helyett többet ér nekem, mint a svargaloka.
0: I was blessed one.
1: Áldott voltam.
0: I was luckiest one.
1: A legszerencsésebb voltam.
0: That in this world,
1: hogy ezen a világon,
0: I had first privilege to step on this Mother Earth.
1: Hogy előjogom volt, hogy rálépjek erre az anyaföldre.
0: That which gave me center.
1: Amely hajlékot adott nekem.
0: That's my janma bhumi.
1: Ez a janma bhumim.
0: So you should be thankful.
1: Hálás kell, hogy legyél.
0: To your janma bhumi.
1: A janma bhumidnak.
0: When Bhagavan Ram went for 14 years in the forest,
1: amikor Bhagavan Ram 14 évre az erdőbe ment,
0: he took the earth from Ayodhya, where he was incarnated or the born.
1: Magával vitte Ayodhya földét, ahol inkarnálódott, született.
0: And wherever he rest in the night or shelter for few days or weeks or months in the forest.
1: És bárhol is maradt egy-két napra, hónapra az erdőben.
0: He opened this little bag.
1: Kinyitotta a kis táskát.
0: And he put a flower.
1: Rátette a világot.
0: And he saw two things in that.
1: És abban két dolgot látott.
0: As his janma bhumi, as his birth soil of his birthplace.
1: A janma bhumiját, a születési földjét.
0: And his own mother.
1: És a saját édesanyját.
0: Because wherever he went,
1: mert bárhova is ment,
0: he didn't feel separated from his janma bhumi.
1: Nem érezte magát elválasztva janma bhumiától.
0: Now in this modern civilization,
1: a modern civilizációban,
0: we lost these feelings.
1: Elvesztettük ezeket az érzéseket.
0: When the lost, gone.
1: És amikor elvesztettük, elmúlt.
0: Oh my darling, is lost and gone forever.
1: Elveszett és elmúlt örökre.
0: So, but for us didn't went forever.
1: De számunkra nem múlt el örökre.
0: We are still here and we know.
1: Még itt vagyunk és tudjuk.
0: But it means not that you discriminate other spot of the earth anywhere on this earth.
1: Ez viszont nem azt jelenti, hogy a föld más helyeit diszkriminálhatnád.
0: Because then comes proudly that we are citizen of this earth.
1: Akkor jön a büszkeség, hogy ennek a földnek a polgárai vagyunk.
0: Vasudev kutambakam, The whole world is one God's family.
1: Az egész föld egy Isten családja.
0: And we are the children of that.
1: És mi vagyunk az ő gyermekei.
0: Janmabhumi, karmabhumi, where are you working? What are you working?
1: Karmabhumi, mit dolgozol, hol dolgozol?
0: Work honestly.
1: Őszintén dolgozz.
0: Be loyal.
1: Légy lojális.
0: If all will do like this,
1: ha mindenki így járna el,
0: there will be no financial crisis in the world.
1: Nem lenne pénzügyi világválság.
0: The greedy people,
1: a kapcsi emberek,
0: the greedy one made too much manufacturing.
1: Túl sok gyártást, ipart hoztak létre,
0: where it was needed only 1000 pieces.
1: Ahol csak 1000 darabra volt szükség,
0: we manufactured 5000.
1: 5000-et gyártottunk le.
0: Who will buy?
1: És a maradékot kiveszi meg?
0: Then they made some scheme.
1: Akkor utána egy tervet hoztak létre.
0: Well, we shall make something which they can't use again.
1: Csináljunk olyat, amit nem tudnak újra használni.
0: Use and throw.
1: Használjuk és dobjuk el.
0: Or it has no long life.
1: Vagy ne legyen tartós.
0: It will be very soon. Instrument is finished.
1: Hamar tönkre megy a műszer.
0: Then you have to buy again.
1: Akkor kénytelen vagy újat venni.
0: My dear, there was a time.
1: Kedvesem, volt olyan idő.
0: In last century.
1: Az elmúlt évszázadban.
0: There were certain countries name.
1: Voltak olyan országok.
0: Made in.
1: Amelyeknek a nevei számítottak.
0: I said, wow. Is made in that country.
1: Hogy ott gyártottak dolgokat.
0: Now they lost their name.
1: Manapság ezt a hírnevüket elvesztették.
0: Made somewhere else and they give stamp of their name of their country.
1: Valahol máshol gyártják, de a saját ország pecsétjét teszik rá.
0: That's not correct.
1: Ez nem helyes.
0: Yoga is the spiritual, intellectual heritage of India, of the rishis.
1: A yoga, India és a rishik spirituális öröksége.
0: And now people utilizing on different name.
1: És most más nevek alatt hasznosítják.
0: And they don't want to have those rishis or gurus.
1: Az emberek, és nem akarják a rishiket vagy a gurukat feltüntetni.
0: That lost the quality.
1: Így a minőség elveszett.
0: Thou shall not steal.
1: Ne lopj.
0: Means not only money.
1: Ez nem azt jelenti, hogy pénzt ne lopj csak.
0: You can steal many things.
1: Mást is lehet lopni.
0: Also the spiritual wealth.
1: Spirituális gazdagságot is.
0: Intellectual wealth.
1: Intellektuális gazdagságot.
0: The artist, the music and many, many things.
1: A művészetet, zenét, bármit.
0: That's why some good people like you.
1: Ezért hozzátok hasonló jó emberek.
0: Somehow try to protect.
1: Próbálják ezt megvédeni.
0: So we wrote a copyright.
1: Úgyhogy kitalálták a szabadalmat, a jogdíjat.
0: Now people are very clever.
1: Manapság az emberek.
0: You have the copyright, but you make a Xerox.
1: Okosak. Hiába van valamire szerzői jogod.
0: And give it to some other people.
1: Lefénymásolod és más embereknek adod oda.
0: Unfortunately, honesty. Disappear.
1: Sajnos az őszintetésség elveszett.
0: And that's why the whole world is confused.
1: Ezért az egész világ összezavarodott.
0: Threatened.
1: Megfenyegették.
0: Scared.
1: Fél.
0: Lost.
1: Elveszett.
0: There's no solid ground under our feet.
1: Nincs szilárd talaj a lábunk alatt.
0: Because we neglected Brahmavakya. Rishi vakyas.
1: Mert elhanyagoltuk a Brahma vakyát, a Rishi vakyát.
0: Janmabhumi, karmabhumi, dharmabhumi. These are the four places for us. Three places.
1: Ez a három hely van számunkra.
0: And the fourth one is this beautiful, our Mother Earth.
1: És a negyedik a csodálatos anyaföldünk.
0: There was. There is one astronaut.
1: Van egy astronauta.
0: And he went in the space.
1: Aki ugye elment a világűrbe.
0: Indian.
1: Indiai.
0: when they came back.
1: És amikor visszajöttek.
0: So they asked him.
1: Megkérdezték tőle.
0: Media interviewed him.
1: A média ugye feltette a kérdéseit.
0: You went so many million kilometers.
1: Több millió kilométerre ment.
0: And you saw beauty of the everything.
1: És minden gyönyörűséget látott.
0: And you saw from above earth also.
1: És felülről látta a földet.
0: Which planet or which you like the best?
1: Melyik bolygót tetszett önnek a legjobban?
0: He said.
1: Azt mondta.
0: He had tears in his eyes.
1: Könnyel a szemében.
0: You know, we are emotional being. This body is full of emotion.
1: Érzelmes lények vagyunk, tele szeretettel.
0: Doesn't matter how we are or how someone is.
1: Mindegy, hogy milyen egy ember.
0: But love is there.
1: De a szeretet ott van.
0: That mercy is there.
1: A könyörület ott van.
0: Maybe for the time being you are angry and hate and like this.
1: Lehet, hogy most haragszol, gyűlölködsz.
0: He said.
1: Azt mondta az űrhajós.
0: Sabse acha jahan hamara. After this all, I can tell you.
1: Mindezek után azt mondhatom.
0: The most dear and beautiful was earth.
1: A legkedvesebb és a legszebb a föld volt.
0: My earth.
1: Az én földem.
0: My janmabhumi, karmabhumi, dharmabhumi and mokshabhumi. Here you can get mokshas.
1: Itt kaphatod meg a mokshát.
0: Understand me?
1: Értetek engem?
0: Yes. After this four different earth.
1: A négy különböző föld után.
0: Spots.
1: A helyek után.
0: More that again coming.
1: Még jön egy.
0: And my body.
1: A testem.
0: Where I get a shelter.
1: Ahol a hajlékom van.
0: My body is permanent as long as I will be on this earth.
1: A testem addig állandó, amíg a földön vagyok.
0: My permanent mobile house.
1: Az állandó mobilházam.
0: Doesn't matter where you will be.
1: Mindegy, hogy hol leszel.
0: Which country, which place.
1: Melyik országban, melyik helyen.
0: You may lose your house, your flat.
1: Lehet, hogy elveszíted a házad, a lakásod.
0: But as long as you are alive.
1: De amíg élsz.
0: This body is with you.
1: A tested veled van.
0: Therefore, it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Your body is the temple of your spirit.
1: A tested a lelked temploma.
0: Temple of your soul.
1: A lelked temploma.
0: Your soul, your atma.
1: A lelked az átmád.
0: Who have seen God?
1: Ki látta Istent?
0: How can we define God?
1: Hogy tudjuk Isten definiálni?
0: But we can do within ourselves.
1: De magunkban sikerül.
0: We put our temple very pure, clean.
1: Tisztán tartjuk a templomunkat.
0: And similarly, we have to keep our body very pure, clean.
1: A testünket is nagyon tisztán kell tartani.
0: And the visitor in your body.
1: És a temple. A tested lakója.
0: All are the devotees.
1: Templomod lakója a sok hívő.
0: All our great devotees, bhaktas goes to the temple.
1: A bakták, a hívek mennek a templomba.
0: And who are these?
1: És kik ők?
0: Our good words, good qualities.
1: A jó szavaink és minőségeink.
0: And if it is a some cave of the devils.
1: Ha ez az ördögök hajléka.
0: Where a devil kitchen, very big and big cooking pot, you know.
1: Az ördög konyhája nagy kondérokkal.
0: Many, many days the bones are boiled.
1: Amiben a csontokat sok napon át főzik.
0: There goes negative quality.
1: Oda negatív minőségek mennek.
0: Both good and bad is in us.
1: A jó és a rossz egyaránt bennünk van.
0: Guru Nanak Sahib said.
1: Guru Nanak Sahib azt mondta.
0: बुरा मैं देखन को चला बुरा न मिला कोई जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई. I went to see and search bad things.
1: Próbáltam rossz dolgokat, embereket keresni,
0: but I didn't find.
1: De nem találtam egyet sem.
0: When I searched my inner

0: nourishment,
1: a táplálék révén,
0: through practices,
1: a gyakorlatok révén,
0: through the societies or companions,
1: a társaság vagy pedig a veled lévő emberek révén,
0: we shall keep pure atmosphere.
1: Tiszta atmoszférát kell teremtenünk.
0: So this is then the fifth one.
1: Ez az ötödik tehát.
0: Is our body.
1: A testünk.
0: Dharma bhumi, a janma bhumi, karma bhumi, dharma bhumi, and my earth planet, home, and my body. These are the five.
1: A negyedik és az ötödik a föld és a testem.
0: And we are committed to protect and keep in good condition.
1: Kötelezettek vagyunk ezt megvédeni és jó feltételek között tartani.
0: Therefore, every rishis, they have the rights.
1: Ezért minden rishinek joga van.
0: Let's say, suppose for one example.
1: Mondjunk egy példát.
0: Holy Quran is spoken by Muhammad.
1: Tehát Muhammad a Szent Koránban beszél.
0: As far as I know.
1: Amennyire én ezt tudom.
0: Now somebody will write and said, it was my Quran.
1: Valaki azt mondja, hogy én írtam a Koránt.
0: Let's say Christian Quran.
1: Mondjuk azt mondják, hogy egy
0: Hindu Quran.
1: Keresztény vagy egy Hindu Korán.
0: It cannot be.
1: Ilyet nem lehet csinálni.
0: And you can give the name, but it is wrong.
1: Ráírhatod a nevet, de ez helytelen.
0: The Bible. Who wrote?
1: A Bibliát ki írta?
0: But it is dedicated to life of Jesus.
1: Alapvetően Jézus életéről szól.
0: Now you can say it is our Bible. We don't believe Jesus.
1: Azt mondod, hogy a mi Bibliánk, de nem hiszünk
0: Jézusban. We don't need Jesus.
1: És nincs rá szükségünk.
0: It will not function.
1: Ez így nem működik.
0: Similarly you said our yoga.
1: Azt mondod, hogy a mi yoga.
0: We don't want Indian yoga.
1: Nem kell nekünk indiai yoga.
0: From where did you get this yoga?
1: És honnan kaptad ezt a jogát?
0: You are causing bad karmas. You are stealing that science, intellectual property.
1: Rossz karmát okozol, mert elvetted az a szellemi tulajdonjogot.
0: Because many people are doing for business.
1: Hiszen üzleti érdekeltségük van.
0: And where there's a business, there's no any more the spirituality.
1: Ahol üzleti érdekeltség van, nincs spiritualitás.
0: Business is good, but not so far.
1: Az üzleti érdekeltség jó, de csak egy szintig.
0: So it is said, Sai itna dijiye jisme kutum samay, main bhuka nahi rahu, sadhun bhuka jaye. Oh my Lord, give me that much.
1: Ó Uram, annyit adj,
0: that I can feed my whole family.
1: Hogy a családomat el tudom tartani.
0: And also I doesn't remain hungry.
1: És ők is esznek, és én sem maradok éhes.
0: Lord bless me with that much.
1: Ennyivel áld meg, Uram.
0: That anyone who comes on my door doesn't go hungry or with empty handed.
1: Hogyha valaki az ajtómhoz jön, szintén nem marad éhes, nem megy el üres kézzel.
0: More than I don't need this.
1: Többre nincs szükségem.
0: These are the thoughts of the wise one.
1: Ezek a bölcsek gondolatai.
0: Kya laye tum kya le jaoge? Kya saath lekar aaye aur kya saath lekar jaoge? There's a bhajan. Here the girls sing it every sometimes.
1: Van egy bhajan, amit a lányok szoktak énekelni.
0: What did you bring with you?
1: Mit hoztál magaddal?
0: When you were born.
1: Amikor megszülettél.
0: And what will you take with you?
1: És mit viszel magaddal?
0: When you will die.
1: Amikor meghalsz.
0: Everything you will leave and you go.
1: Mindent itt hagysz, elmész.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: The Brahma Vakya, Brahma Jnana, if all will work in this spirituality and spiritual and ethic education is missing.
1: Ha mindenki spirituálisan dolgozna, és spirituális és etikus neveltetés lenne, akkor a Brahma Vakya, Brahma Jnana,
0: so those rishis,
1: megvalósulna, ezért azok a rishik,
0: Saptarishi,
1: a Saptarishi,
0: these Saptarishis are there all the time.
1: Ők mindig itt vannak.
0: And from that one of them is Brihaspati.
1: És közöttük az egyik Brihaspati.
0: And today

0: is Brihaspati day.
1: Úgyhogy ez Brihaspati napja.
0: So in according to the palmistry, science of palmistry.
1: Úgyhogy a kézolvasás tudománya szerint.
0: Palmistry is known as a Samundar Shastra.
1: Samundar Shastrának hívják ezt.
0: Samundar is ocean.
1: Samundar óceán.
0: The philosophy of the ocean.
1: Az óceán filozófiája.
0: When you dive deep in the water.
1: Ha mélyre mész a vízben.
0: You will see. On the surface are waves.
1: Látod a felszíni hullámokat.
0: But down is peaceful.
1: De lenn béke van.
0: And you see the pattern on the bottom in the sand.
1: És látod a feneket, az óceán feneket, a homokot.
0: Similarly, as we spoke yesterday about the lines of the destiny.
1: És tegnap, ahogy láttuk a sors vonalát.
0: This is your Samundar Shastra.
1: Ez benne van a Samundar Shastrában.
0: Your futsal.
1: A talpadon.
0: Your palms.
1: A tenyereden.
0: Your face.
1: És az arcodon.
0: Face reading.
1: Arcolvasás.
0: And this, the index finger.
1: És a mutató ujj.
0: This point of the roots of the index finger, that's called Jupiter.
1: Ez a Jupiter, a mutató ujj kiinduló pontja.
0: And if you look in your to your palm like this.
1: És hogyha így ránézel a tenyeredre.
0: And if the index finger of it have more higher.
1: És ha mutató ujjad root, magasabban van a gyökere.
0: Your guru is very strong.
1: Akkor a gurud nagyon erős.
0: And that is good luck.
1: És az szerencsés dolog.
0: So some people always trying to put their fingers like this.
1: Valaki
0: próbálja make it higher.
1: Mindig így hátrahúzni a mutatóját, hogy felhúzza a gyökerét.
0: But that is artificial.
1: De az mű dolog.
0: So, you see, when you look my hand.
1: Ha megnézed az én kezemet.
0: They said, your guru is very strong.
1: Azt mondják, hogy a gurud nagyon erős.
0: I said, yes, my guruji was very strong.
1: Igen, az én gurujim nagyon erős volt.
0: Anyhow, let's go further.
1: Na, haladjunk tovább.
0: So, these rishis,
1: ezek a rishik,
0: they are in antariksh.
1: Antarikshban vannak.
0: Space.
1: A térben.
0: And this antariksh is connected with lokas, four lokas above.
1: Az antariksh négy felső lókával van kapcsolatban.
0: And every rishis have their place.
1: És minden rishinek megvan a helye.
0: And there's one story more which doesn't belong to this subject today.
1: Van egy történet, ami nem tartozik a mai témához.
0: There was a great bhakta, his name was Dhurva.
1: Dhurva, a nagy bhakta.
0: And Dhurva mother died.
1: Dhurva édesanyja elhunyt.
0: And his father was married again.
1: És édesapja újra házasodott.
0: So that his stepmother was jealous to him.
1: És a mostoha anyja féltékeny volt a fiúra.
0: Whenever Dhurva goes to sit on the lap of his father.
1: Amikor Dhurva apukája ölébe ült.
0: She was jealous and said, come here, do this, do this.
1: A mostoha féltékeny lett, és mindig feladatot adott
0: and
1: neki.
0: And she had one son, she put her son on his lap.
1: És neki is volt fia az asszonynak, és a saját fiát ültette a férje ölébe.
0: Young boy, Dhurva.
1: A fiatal fiú Dhurva.
0: Was very sad.
1: Nagyon szomorú lett.
0: He thought he lost the rights of his father.
1: Azt gondolta, hogy elveszítette édesapja jogait.
0: And he went in the forest and sat under the tree and meditated and was crying.
1: És elment az erdőbe meditálni, és egy fa alatt sírt.
0: Young boy, 5, 6, 7 years old.
1: Egy 5-6-7 éves fiú.
0: Doesn't matter how your parents, but still you love them.
1: Mindegy, hogy milyenek a szüleid, akkor is szereted őket.
0: So the story is long.
1: Úgyhogy hosszú a történet.
0: But I think God came.
1: Aztán eljött hozzá Isten.
0: And he said, my son.
1: Azt mondta, fiam.
0: Dhurva.
1: Dhurva.
0: You are a bhakta Dhurva.
1: Te egy bhakta vagy Dhurva.
0: You are a great bhakta.
1: Te nagy bhakta vagy.
0: I will give you the lap of the father.
1: Az apai ölet adom neked.
0: The permanent, unmovable, no one can move you from there.
1: Az állandó elmozdíthatatlan apai ölet.
0: And he gave him the place as the star Dhurva.
1: És a Dhurva csillagot adta neki.
0: We call the polar star.
1: Amit a sarki csillagnak nevezünk.
0: That is a symbol of the Dhurva.
1: az durva szim-
0: a permanent asana of the dhurva.
1: Szimbóluma, állandó
0: asana. All others moving.
1: Mindegyik mozog.
0: But that is now achal, not movable.
1: De az achal elmozdíthatatlan.
0: So there are beautiful things in the universe and here.
1: Csodálatos dolgok vannak a világegyetemben és itt.
0: But in this modern education system.
1: De a modern oktatási rendszerben.
0: And this way of living.
1: És ezzel az életmóddal.
0: Have rotten the roots of the humans.
1: Az emberi gyökerek elrohadtak.
0: And that spiritualities.
1: És a spiritualitás.
0: So every planet has its place.
1: Úgyhogy minden bolygónak van helye.
0: Dedicated to the saptarishis.
1: A saptarishik között.
0: And you can read in Puranas.
1: Ezt a Puránákban el lehet olvasni.
0: And therefore, every rishi have written some book.
1: És minden rishi írt egy könyvet.
0: And that's called Upanishad.
1: És ez egy Upanishad.
0: And it's after every rishi.
1: És minden rishi után.
0: Is written one Purana.
1: Van egy Purana is.
0: Puran means the past knowledge.
1: Purana a múlt tudása.
0: This knowledge of the rishis.
1: A rishi tudása.
0: What we call the symbols, the name, what it means and so on.
1: Amit bizonyos szimbólumoknak és azokhoz rendelt neveknek nevezik.
0: So there's a, for example, Mahashiv Purana.
1: Például van a Mahashiva Purana.
0: Mahashiv Purana is on the Shiva.
1: Az Úr Shiváról szól.
0: When you read the Mahashiv Purana,
1: ha elolvasod a Mahashiva Purana,
0: or you see now the Mahashiv Purana, there's one video,
1: vagy
0: film.
1: A filmet megnézed,
0: now there are two or three.
1: Kettő-három van.
0: One is done in modern way.
1: Az egyik a modern stílusú.
0: For my old people like me, funny.
1: Hozzám hasonló idősödő
0: embereknek. But young people like this.
1: Furcsa, de a fiatalok kedvelik.
0: Psychologically.
1: Pszichológiailag.
0: Mahadevon ka dev. The Mahadev means Shiva.
1: Mahadev Shiva.
0: Mahadevon ka dev. Mahadev is the god of the gods.
1: Az Istenek Istene.
0: And in Mahabharata.
1: És a Mahabharatában.
0: There is also this Jayadagivan Purana.
1: Ott is van egy Purana szerű.
0: So many, many Puranas.
1: Sok-sok Purana van.
0: All these rishis.
1: Az összes rishi.
0: Their miracles.
1: Csodákat tesz.
0: When you read the Bible.
1: Ha elolvasod a Bibliát.
0: And you compare to the Puranas.
1: És a Puránákhoz hasonlítod.
0: Then Bible have only 16 miracle stories.
1: A Bibliában csak 16 csoda történet van.
0: And these 16 miracle stories you find in the Puranas.
1: És ugyanezt a 16-ot megtalálod a Puránákban.
0: So we are linked in oneness.
1: Úgyhogy egységbe vagyunk kapcsolva.
0: That's it. So it is the wisdom coming from those rishis, Puranas.
1: A bölcsesség a rishiktől, a Puránáktól jön.
0: So today is that day, Wednesday.
1: Ma csütörtök van.
0: Thursday.
1: Ma csütörtök van.
0: The Brashpati.
1: Brashpati.
0: And he's blessing us.
1: És ő megáld bennünket.
0: So today when you fasting him.
1: Úgyhogy amikor ma bölcsesz.
0: Then you get this brilliant pure prana energy in your body, the shakti.
1: Akkor brilliáns, tiszta pránát, energiát, saktit kapsz a testedbe.
0: Every one of we have a shakti.
1: Mindannyiunkban van shakti.
0: But look within thyself. How many pollution layers you have over yourself.
1: De nézd magadba, hogy mennyi szennyezősi réteg van e fölött.
0: This pollution began when you came to the mother's body.
1: A szennyezés akkor kezdődött, amikor anyukád testébe kerültél.
0: Till today, how much you have done.
1: Máig mennyi mindent tettél?
0: This is a impression.
1: Ezek benyomások.
0: On your layers of layers.
1: A rétegeken.
0: And that we can purify through the Brahma kriyas.
1: És ezt Brahma kriyákkal lehet.
0: Brahma vidya.
1: Tisztítani a Brahma vidyával.
0: Therefore it is said.
1: Azt mondják ezért.
0: Brahma vidya only you can realize and listen through the mouth. The words of your Gurudev.
1: A Brahma vidyát csak a Gurudevet száján keresztül valósíthatod meg.
0: That becomes Upanishad.
1: Ettől lesz Upanishad.
0: So what is a Gurudev?
1: Ki Gurudev?
0: Not only this physical body.
1: Nem csak a fizikai teste.
0: But it is said,

0: That Gurudev is known as Brahmanand, the bliss of the Brahman.
1: Gurudev Brahmanand, Brahman üdve.
0: Not this five elements body.
1: Nem ez az öt elemes test.
0: Brahmanandam param sukhadam. Highest happiness.
1: A legfelsőbb boldogság.
0: Highest bliss.
1: Legfelsőbb üd.
0: Kevalam jnanamurti. Only the embodiment of the wisdom, knowledge, jnana.
1: Csak a jnana, a bölcsesség, tudás megtestesülése.
0: Now from vidya became the jnana.
1: A vidyából jnana lesz.
0: Yesterday we spoke about vidya and jnana different, no?
1: Tegnap beszéltünk a vidya és a jnana különbségéről.
0: Kevalam jnanamurtim. This is embodiment of wisdom, only knowledge, knowledge, knowledge.
1: Az a tudás, tudás, tudás megtestesülése.
0: Not this body.
1: Nem a test.
0: In your fist.
1: Az öklödben.
0: Is a very precious thing.
1: Van egy nagyon értékes dolog.
0: Or maybe a precious can be anything.
1: Bármi lehet értékes.
0: For me, precious thing my Guruji's hair.
1: Számomra
0: nothing can be more precious than that.
1: Semmi nem értékesebb, mint Gurujim haja.
0: Yes. Now this my fist has value.
1: A markomban így érték van.
0: Because what is inside is a very precious.
1: Mivel ami benne van, az értékes.
0: So in Brahmagyani, in that is that spirituality, that means something, not the body.
1: Brahmagyani számára a spiritualitás értékes, nem a test.
0: You have to develop the knowledge.
1: Ezt a tudást kell kifejleszteni.
0: I will tell you one story.
1: Mesélek egy történetet.
0: Because some of you are maybe sleeping.
1: Lehet, hogy valaki itt alszik.
0: So, one honest disciple.
1: Egy őszinte tanítvány.
0: Okay. Should I tell a story or continue the lecture?
1: Meséljek egy történetet, vagy folytassam az
0: előadást? I have to tell this poem, sloka, Brahmanandam Paramasukhadam.
1: Ezt a slokát szeretném elmondani.
0: Kevalam jnanamurtim. So, but I think the story will fit there.
1: De azt hiszem, a történet ide illik.
0: One master.
1: Volt egy mester.
0: Many kilos.
1: Sok kilóval.
0: Was looking like a bodybuilder.
1: Úgy nézett ki, mint egy bodybuilder, testépítő.
0: Because all disciples, all bhaktas feed them.
1: Mivel minden tanítvány, minden bhakta őt etette.
0: So, they think this is a machine. We must feed this machine.
1: Azt gondolják, hogy gép, és muszáj tömni.
0: Somebody bring nice this, somebody bring nice this, somebody bring nice this.
1: Valaki egy kis ezt, valaki egy kis azt, valaki egy kis amaszt hozott.
0: And I think they are mostly spoiled.
1: Úgyhogy el volt kényeztetve.
0: You can kill someone in two ways.
1: Két módon lehet valakit megölni.
0: With the poison.
1: Méreggel.
0: Or with good eatings.
1: Vagy jó étellel.
0: Anyhow.
1: Másrészt.
0: He came in a small village.
1: Tehát ez a mester elment egy kis faluban.
0: And was giving satsangs and many bhaktas were sitting.
1: Egy satsangotokat tartott és sok bhakta vette körül.
0: So there was one very nice farmer.
1: Volt egy nagyon kedves gazda.
0: He never saw any Guruji.
1: Soha nem látott Gurujit.
0: And he came.
1: És odajött.
0: And he liked it.
1: És tetszett neki.
0: Many people became disciple.
1: Sokan tanítványokká váltak, mantrát kaptak.
0: So he said, Guruji, can you accept me also as a disciple?
1: És azt mondta, Guruji, engem is el tudsz fogadni tanítványként?
0: He said, do you understand what it means?
1: És kérdezi a mester, hogy érted, hogy mit jelent ez?
0: He said he don't know anything.
1: Azt mondja, hogy nem, fogalma nincsen.
0: But they are all doing something, so I think I should also do.
1: De itt mindenki beavatást kér, úgyhogy nekem is kéne.
0: Guruji gave him mantra.
1: Guruji adott neki mantrát.
0: And before going away,
1: és mielőtt távozott volna,
0: after a few days Guruji went away.
1: Pár nap múlva Guruji elment.
0: All people were going and working and farmer was sitting beside him.
1: Mindenki elment dolgozni, a farmer még mindig ott ült.
0: Guruji said.
1: Azt mondta Guruji.
0: Bhakta.
1: Bhaktam.
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: What do you think of me?
1: Mit gondolsz rólam?
0: He said, Guruji.
1: Azt mondta Guruji.
0: Should I be honest?
1: Lehetek őszinte?
0: Said, of course, you have to be honest.
1: Persze, hát őszintének
0: kell lenni. You must tell what, or everything what Guruji asks you.
1: Mindenre válaszolnod kell, amit Guruji kérdez.
0: Well.
1: Nos.
0: You looks like a wild bull in the forest.
1: Úgy nézel ki, mint egy vad erdei bika.
0: He says, thank you.
1: Köszönöm.
0: He said, a buffalo bull, you know.
1: A bivaj.
0: Guruji said, practice mantra.
1: Azt mondta Guruji, akkor gyakorold a mantrára.
0: I will come in 1 year, we will meet again.
1: Egy év múlva visszajövök és találkozunk.
0: And after 1 year.
1: És egy év múlva.
0: Came in. Again, Bhakta was sitting there alone.
1: Megint egyedül ültött a baktája.
0: And Guruji said, what do you think of me?
1: És Guruji kérdezi, most mit gondolsz rólam?
0: Well, I always think of you.
1: Mindig rád gondolok.
0: You have good life.
1: Jó életed van.
0: We are working very hard and you just speak something and then everybody is giving you eating and you are... It's a good life.
1: Mi keményen dolgozunk, te meg valamit mondasz, aztán kapsz enni, elég jó életed van.
0: We are working physically hard and you work mentally, that's all.
1: Mi fizikailag dolgozunk keményen, te meg valamit csinálsz mentálisan.
0: Guruji said, okay, thank you.
1: Mondta Guruji, köszönöm szépen.
0: Guruji was thinking, at least he made me now from the buffalo to human.
1: A Guruji azt gondolta, hogy legalább a bivajból azt gondolta, hogy emberré váltam.
0: How the British change? Keep on practicing mantra.
1: Úgyhogy folytasd a mantrát, mert a britiaid változnak.
0: After 1 year again Guruji came.
1: Egy év múlva visszatért Guruji.
0: And he asked Bhakta, what do you think of me?
1: És kérdezte Bhakta, mit gondolsz rólam?
0: Well, we are the people of ignorance.
1: Most azt gondolom, hogy mi tudatlan emberek
0: vagyunk. And I think you are wise men.
1: És azt gondolom, hogy te egy bölcs ember vagy.
0: At least.
1: Legalább.
0: Now he made me wise one.
1: Most már bölcs is lettem.
0: Practice, please.
1: Gyakorolj, kérlek.
0: While practicing, antakarana will become pure.
1: Amíg gyakorolsz, az antakaranáid tisztulnak.
0: Fourth time when Guruji came back.
1: Negyedszer is visszajött Guruji.
0: And before he could ask him.
1: És mielőtt megkérdezhette volna.
0: He stood up.
1: Felállta.
0: And said.
1: Az ember és azt mondta.
0: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Guruji said.
1: Guruji azt mondta.
0: Sit down.
1: Ülj le.
0: He said, sorry, Guruji.
1: Sajnálom, Guruji.
0: My words last time, what I told you.
1: But
0: I was honest to you.
1: Az elmúlt szavaimat sajnálom, őszinte voltam.
0: But I see now you, not body or anything, but Brahman.
1: Most látom, hogy te nem a test vagy,
0: Parabrahma.
1: Hanem Parabrahma.
0: This comes through practice.
1: Ezt hozza a gyakorlás.
0: We have to awake within us that consciousness.
1: Ezt a tudatot kell felébresztenünk magunkban.
0: Therefore we need the practice. Brahma vidya.
1: Ezért kell gyakorolni.
0: Kriyas.
1: A Brahma vidya kriyákat.
0: And practices.
1: És a gyakorlat.
0: Slowly, step by step.
1: Lassan, lépésről lépésre.
0: It's not for 1 weekend or 1 week.
1: Ez nem egy hétvégi vagy hetes program.
0: It is a, will be long, years long vidyas coming.
1: Ez több év vidyája lesz, ami eljön.
0: When we start this subject,
1: amikor megkezdtük a témát,
0: it seems we are now in the first level of the kindergarten.
1: Úgy tűnt, mint hogyha az ovi első csoportjában lennénk, bölcsi.
0: That we could walk till the nursery school.
1: Örülünk, hogy egyetlen elsétálunk a bölcsiig.
0: But we have to finish the university.
1: De előbb-utóbb be kell fejezni az egyetemet.
0: And after that some special education.
1: És utána specializálódnunk kell.
0: Higher educations.
1: Posztgraduális képzés.
0: So it all like take time.
1: Úgyhogy az időbe fog tenni.
0: Brahmanandam paramasukhanam. Kevlam jnanamurti. Only the knowledge.
1: Csak a tudás.
0: Dvandatitam. I have no dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No conflicts.
1: Nincs konfliktus.
0: Equal vision.
1: Egyenlő látásmód.
0: One takes Guruji loves this disciple more and me not more. That is on the surface.
1: Valaki azt gondolja, hogy Guruji ezt a tanítványt jobban szereti, mint
0: engem. It is in everyone's heart, in every heart, in every consciousness dwelling equally.
1: Ez felszínes látásmód, minden tudatban és minden szívben azonos módon van ott.
0: Don't think that someone takes more oxygen and I can't take more oxygen.
1: But ne gondold azt, hogy valaki több oxigént lélegez be, ezért te nem kapsz több oxigént.
0: Here we go for walk. Oxygen is for everyone equally.
1: De amikor itt sétálni megyünk, az oxigén mindenkinek egyenlő módon
0: It's
1: van.
0: It's not Mother Nature's mistake.
1: Ez nem az anya természet hibája.
0: Mistake is yours.
1: A te hibád.
0: That your lungs are not anymore capable.
1: Vagy a tüdőd nem tud többet beszívni.
0: Because you didn't take care of the lungs.
1: Mert nem vigyáztál a tüdődre.
0: So you are sitting beside and other sitting, equally the supply of the oxygen is there, but why your body doesn't accept that much oxygen?
1: Te is ott ülsz a másik is, és a te tested miért kap kevesebb oxigént?
0: Similarly, everyone is sitting near Gurudev.
1: Mindenki ott ül Gurudeva mellett.
0: But all cannot take all as it is.
1: De nem tudja mindenki úgy befogadni, ahogy van.
0: He is away from this dvanda, no duality.
1: Ő távol van ettől a kettősségtől.
0: Gagana sadrasyam. Gurudev's vision and Gurudev's kripa drashti is equal like his sky. Gagana sadrasyam.
1: Gurudev a látásmódja és kripája.
0: Gagan means sky.
1: A gagan az ég.
0: Sa means like.
1: Sa az olyan, mint hogy.
0: Drashya means the vision.
1: Szeretni a látást, tehát azonos látásmódot.
0: When we look to the sky.
1: Ha lenézünk az égre.
0: Equal. Nowhere the holes.
1: Azonos módon láttunk, nincsenek lyukak.
0: Dvanda atitam gagan sadrasyam tasmasyadi laksham. And like that to become our everyone aim is this.
1: Mindenkinek ez a célja, hogy ilyenné váljon.
0: Become like that.
1: Ilyenné váljon.
0: He ekam nityam vimala chalam is only one.
1: Ő csak egy.
0: Ekko brahma ditya nasti, only one brahman, other is duality.
1: Csak egy brahman van, minden más kettősség.
0: Ekam nityam everlasting.
1: Örökké tartó.
0: We will come and we will go.
1: Jövünk és megyünk.
0: But he's always here.
1: De ő mindig itt van.
0: How many ancestors have seen the sun rising and sunset?
1: Hány őse látta a napfelkeltét és a napnyugtát?
0: You think the sun will go with us away?
1: Gondolod, hogy a nap veled megy?
0: You think the sun will not rise when you will not be here anymore?
1: Gondolod, hogy a nap nem kell fel, amikor te nem leszel?
0: Don't think, my dear, the sun is rising only for us.
1: Ne gondold, kedvesem, hogy a nap neked kell fel.
0: Therefore, that is like that.
1: Ez így van.
0: And that we want to achieve that knowledge, Brahma Vidya, Brahma Jnana.
1: Mi ehhez a Brahma Vidyához, Brahma Jnanához akarunk felnőni.
0: Ekam nityam vimal. He have no any spot on it.
1: Neki nincs szeplője.
0: He's a pure consciousness.
1: Ő tiszta tudat.
0: Vimal achalam, unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Can you see the sky is moving?
1: Látod, hogy az ég mozog?
0: When there's earthquake, do you think the sky is moving?
1: Amikor földrengés van, az ég mozog.
0: Yes.
1: Igen.
0: Moving.
1: Mozog.
0: Because you are dizzy.
1: Mert te vagy megszédült.
0: Then you think that object is moving.
1: Azt látod, hogy a tárgy mozog.
0: This is called confusion, enttäuschung.
1: Összezavarozás, csalódottság.
0: Illusion.
1: Illúzió.
0: When you sit in the car,
1: amikor az autóban ülsz,
0: car is driving,
1: megy az autó,
0: and you see, look to the forest,
1: nézed az erdő,
0: the forest is moving.
1: Mozog az erdő.
0: Now you think the forest is moving or your car is moving.
1: Most azt gondolod, hogy az erdő mozog, vagy az autó.
0: Often when you sit in the train,
1: amikor a vonatban ülsz,
0: after riding on the train long time and train is standing at the railway station.
1: Miután sokat mentél a vonattal és beérkeztél az állomásra.
0: And other train was standing beside.
1: És a másik vonat, ami melletted állt.
0: Now slowly other train is moving.
1: Lassan az a vonat elindul.
0: But you think it's your train is moving.
1: Te azt gondolod, hogy a tiéd mozog.
0: This is called a illusion.
1: Ez egy optikai csalódás, illúzió.
0: So we are in illusion.
1: Illúzióban vagyunk.
0: That's called Enttäuschung. That's
1: optikai csalódás.
0: This is illusion. Illusion is a ignorance, maya.
1: Az illúzió tudatlanság maya.
0: So he's unmovable.
1: Úgyhogy mozdíthatatlan.
0: Pure.
1: Tiszta,
0: spotless.
1: Szeplőtelen.
0: Everlasting.
1: Örökkévaló.
0: Ekam nityam vimalachalam sarvadhisakshibhutam. And
1: yes,
0: he knows about each and every entity here.
1: Minden egyes egységről tud itt.
0: Not all the bhaktas.
1: Nem csak a baktákról.
0: Because he is dwelling in all.
1: Mert mindenben benne van.
0: He has no eyes, but he hears. He has no sees, no ears, but he hears.
1: Nincs szeme, de lát, nincs füle, de hall.
0: That's called one without second.
1: Ez egy második nélkül.
0: Sarvadhisakshibhutam bhavatitam. He is above this bhava. I like, I don't like.
1: Bhavák fölött áll, hogy tetszik, nem tetszik.
0: Sometimes is happy, sometimes unhappy.
1: Néha boldog vagyok, néha boldogtalan.
0: That doesn't have the brahmagyani.
1: A brahmagyaninak ilyenje nincs.
0: Bhavatitam triguna rahitam, because he or she is above three gunas.
1: Mert ő a három guna fölött áll.
0: Body has a guna.
1: A testnek vannak gunái.
0: But is not anymore affected by these gunas.
1: De hatást nem gyakorolnak rá.
0: Triguna rahitam. Without three gunas.
1: Három guna nélküli.
0: Satguru tam namamiyam. To that Gurudev, my salutation.
1: Az ilyen Gurudevnek az imádatom, a hódolatom.
0: And that is our Devpuriji, Mahaprabhuji, the Holy Guruji.
1: És ő Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
0: And we are all bhaktas trying to achieve, realize that knowledge within us.
1: És mi mind bhakták vagyunk, akik ezt a tudást próbáljuk megvalósítani.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.

0: Pranam Gurudev, Hari Om, dear friends.
1: Hari Om, kedves testvérem, barátaim.
0: I am gentle because I must be gentle.
1: Azért vagyok finom, mert az kell legyek.
0: Visvaguruji is Visvaguruji, and me and me.
1: Visvaguruji az Visvaguruji.
0: And who knows what will happen with me?
1: Én meg én vagyok, és ki tudja velem, mi fog történni.
0: But I must say one thing that. Everything what Visvaguruji said.
1: El kell egy dolgot mondanom, minden amit Visvaguruji mondott.
0: It is correct and it is good for ourselves.
1: Helyes és jó nekünk.
0: I am already more than 35 years with Visvaguruji.
1: Több mint 35 éve vagyok Visvaguruji-val.
0: And it was really hard fight all the time.
1: Tényleg nagy harc volt mindig.
0: I must be completely honest.
1: Teljesen őszinte kell legyek.
0: All the time, yes, but.
1: Mindig az volt, hogy igen, de.
0: And in the end,
1: végül,
0: after a few years fighting about one topic, you realize yet, Visvaguruji is right.
1: Néhány év múlva, amikor harcoltál egy adott dolog miatt, rájössz, hogy Visvaguruji-nak igaza volt, és én elvesztegettem néhány évet.
0: And I think that also you have a similar experience.
1: Azt hiszem, nektek is vannak hasonló tapasztalataitok.
0: And this topic about pictures.
1: Ez a fénykép téma.
0: It's really right.
1: Tényleg igaz.
0: Imagine when you start to meditate.
1: Képzeld el, mikor elkezdesz meditálni.
0: And in your chidakash or in your hridayakash, you want to visualize your Ishta Devata.
1: A csidakásodban vagy a hirdajakásodban meg akarod jeleníteni Ista dévatádat.
0: It's so easy to visualize Devpuruji.
1: Olyan könnyű Devpurujit vizualizálni.
0: Why?
1: Miért?
0: Because we have only one picture.
1: Mert csak egy képe van.
0: And nobody of us have problem how we will visualize and see Devpuruji.
1: És ezért nincs senkinek gondja, hogyan lehet vizualizálni Devpurujit.
0: But when start with Mahaprabhuji.
1: De mikor Mahaprabhujira térünk.
0: Sitting, standing, turban and no turban.
1: Ülve, állva, turbánnal, nem turbánnal.
0: And half meditation you are in a dilemma which picture you will use.
1: És a meditáció felében azon dilemmázol, hogy melyik képet használd.
0: What means?
1: Azt jelenti,
0: imagine in the moment of our death.
1: Képzeld el a halálod pillanatát.
0: What will be?
1: Mi lesz?
0: If we are also repeating so many mantra,
1: ha olyan
0: from so many masters,
1: ha olyan sok mantrát ismétlünk sok mestertől,
0: in the moment of our death will be mishmash.
1: Ha a halálunk pillanatában összevisszaság lesz.
0: Start with one mantra, continue with other mantra, picture one and second and all this.
1: Egyik mantrával kezded, másikkal folytatod, ilyen kép, olyan kép, ilyenek.
0: And once I was really a worry for myself.
1: Egyszer nagyon aggódtam magam miatt.
0: When I realized that Gandhiji,
1: mikor rájöttem, hogy Gandhiji,
0: in the moment of the, when he get a bullet,
1: mikor lelőtték,
0: what he said?
1: Mit mondott?
0: Ram, Ram.
1: Ram, Ram.
0: And imagine what we said in the moment when we stood on the ice.
1: És képzeld el, hogy mi mit mondunk, hogyha a jégre lépünk.
0: I will not tell.
1: Nem mondom meg.
0: But all of us know.
1: De mindannyian tudjuk.
0: And imagine in the moment, not bullet.
1: Képzeld el, hogy abban a pillanatban nem golyó,
0: but
1: hanem
0: something happened.
1: Történik valami.
0: On what we will think,
1: mire gondolunk,
0: what we will said,
1: mit mondunk,
0: and what we will imagine.
1: Mit képzelünk el.
0: Oh, that is the problem.
1: Ez a baj.
0: And also once I hear from Visvaguruji.
1: Egyszer hallottam Visvaguruji-tól.
0: If you gave to somebody a picture.
1: Hogyha valakinek adtál egy képet.
0: That is the same like you gave somebody a mantra.
1: Ez ugyanaz, mintha adtál volna neki mantrát.
0: And yes.
1: Igen.
0: Really, sometimes in the when you are in deep problem.
1: Néha, mikor nagy problémád van.
0: Sometimes just picture arise.
1: Néha csak
0: image.
1: Egy kép jön be.
0: And that it's enough.
1: És az elég.
0: And if we have and all of us have a lot of picture.
1: És ha mindannyiunknak sok képe van.
0: We are something like this 10 years old little guys.
1: Olyan vagyunk, mint a 10 éves kisgyerek,
0: which try to collect all Pokémons.
1: Aki gyűjti a Pokémonokat.
0: And our mantra is collect all.
1: És gyűjtjük a mantrákat.
0: And all of our drawers is full of the pictures.
1: És a fiókok tele vannak képekkel.
0: And how many times we are look to all these pictures?
1: És hányszor nézzük meg ezeket az összeset?
0: Once in few years when we clean.
1: Néhány évente egyszer, mikor kitisztítjuk.
0: And also I realized once.
1: És egyszer rájöttem.
0: On each Kumbh Mela I took one stone. Little water, little sand, little this and that.
1: Minden Kumbh Méláról hozok egy kis követ, egy kis homokot, egy kis vizet.
0: And after 10 years,
1: 10 év múlva,
0: you are thinking, what is this? From which Kumbh Mela?
1: És akkor néhány év múlva arra gondolsz, hogy ez most melyik Kumbh Méláról van?
0: And what means all this?
1: És mit jelent mindez?
0: That happened inflation.
1: Ez egy infláció.
0: That lose the value for us.
1: Azaz, hogy elveszti számunkra az értékét.
0: And if we want to have a value of something.
1: Ha azt akarjuk, hogy valaminek értéke legyen.
0: Imagine our grandparents.
1: Képzeljétek el a dédszüleinket.
0: Ladies had, I think, two or three dress.
1: A nőknek két-három ruhája volt.
0: Very nice dress.
1: Nagyon szépek.
0: For very very important happening.
1: A fontos eseményekre.
0: For normal and for working.
1: A közönséges és a munkaruha.
0: And some dress had special place because was a wedding dress.
1: És volt olyan ruha, ami különleges helyet foglalt el, az volt az esküvői ruha.
0: From grandma.
1: A déd nagymamától.
0: And that make a value.
1: Ez teszi az értéket.
0: If is everything too much.
1: Hogyha mindenből túl sok van.
0: And everything is open.
1: És minden nyitott.
0: They lose value.
1: Elveszti az értékét.
0: That thing, that picture, that image will not lose value.
1: Az a dolog, az a kép nem veszti el az értékét.
0: But we will lose benefit from this because we will not any more value that like what is for real.
1: Hanem mi veszítjük el ennek a valódi értékét, mert nem tudjuk értékelni, hogy mi az igazi.
0: Once I saw in India.
1: Egyszer láttam Indiában.
0: When Vishwa Guruji gave a picture for people on satsang.
1: Mikor Vishwa Guruji képet adott a satsangon az embereknek, Mahaprabhuji képét.
0: Old people, not young generation.
1: Öregeknek, nem fiataloknak.
0: Old people take this picture.
1: Elvett.
0: With so great respect and touch the forehead. And put on the heart.
1: Olyan nagy tisztelettel vették el a képet a homlokukhoz és a szívük közé érintették.
0: And that picture put on altar has so great strength.
1: Azt a képet, hogyha az oltára helyezik, nagyon nagy az ereje.
0: Because we have inside that feeling, that bhav.
1: Mert belül megvan az az érzés, az a bhava.
0: And in the end, everything is in that what we feel inside.
1: Végül is minden attól függ, hogy mit érzünk belül.
0: And when Vishwa Guruji said not so much picture, not putting this there, yes, that is completely true.
1: Mikor Vishwa Guruji azt mondja, hogy ne legyen olyan sok kép, ez teljesen így igaz.
0: And if we just stop for the 1 second and try to realize what Vishwa Guruji said.
1: És ha csak megállunk egy pillanatra, és elgondolkozunk, hogy mit mondott Vishva Guruji,
0: if we like or not like,
1: ha szeretjük, ha nem,
0: Vishva Guruji is always right.
1: Vishva Guruji-nak mindig igaza van.
0: And you have an easy or hard way to learn this.
1: És ezt vagy könnyű, vagy nehéz úton fogod megtanulni.
0: And really I pray from deep of my heart to our parampara that azt all of us have that luck to understand that and to learn that on the easier way.
1: És szívem mélyéből imádkozom a paramparánkhoz, hogy mindannyiunk a könnyű úton tudjuk ezt megérteni és megtanulni.
0: And because of that, because Vishva Guruji is always right.
1: Mert Vishva Guruji-nak mindig igaza van.
0: Like in that joke, boss is always right.
1: Ez nem olyan, mint a viccben, hogy a főnöknek mindig igaza van.
0: Not because of that, but because of his knowledge and that light what he bring from inside.
1: Nem abból az okból, hanem amiatt a tudás miatt és fény miatt, amit belülről kihoz.
0: Vishva Guruji is always somewhere on the way because everybody wants to be and to have that light.
1: Vishva Guruji mindig utazik és azért, mert valaki mindig akar részesülni ebből a fényből.
0: And because of that on the first week of the seminar,
1: ezért a program első hetében,
0: 2 days Vishva Guruji was not with us.
1: Vishva Guruji nem volt mi velünk,
0: because he was in London.
1: Mert hogy Londonban volt.
0: Not only because of day of yoga.
1: Nem csak a jóga nap miatt.
0: But because in London, in the parliament.
1: Mert Londonban a parlamentben.
0: Was organized one conference.
1: Ott szerveztek egy konferenciát.
0: Second yoga conference in London, which organized parliament.
1: A második yoga konferencia Londonban, amit a parlament szervezett.
0: And also in that parliament is one part, which called old party parliament group.
1: És van egy ilyen része a parlamentnek, a régi párt.
0: Indian traditional scientist. Science.
1: Ez a indiai hagyományos tudományok.
0: And on that conference.
1: Ezen a konferencián.
0: And after where Vishva Guruji also gave a lecture.
1: Ott is előadást tartott Vishva Guruji.
0: Vishva Guruji get one very great award.
1: Egy nagyon magas kitüntetés kapott Vishva Guruji.
0: And that word is yoga ratna.
1: Ez a yoga ratna.
0: And that yoga ratna, we know what is the yoga.
1: Tudjuk mi a yoga.
0: And the ratna.
1: A ratna.
0: Ratna is that what Swamiji is.
1: Ami Swamiji az.
0: And that is the that precious stone.
1: Ez a drága kő.
0: But the really precious. Stone.
1: Az igazi drága kő.
0: And Swamiji get on the 20th June in the House of Parliament
1: Swamiji
0: this award.
1: Június 20-án a parlamentben kapta ezt a diplomát.
0: And yes, and it's very nice that we know all this and to give also a token of our love.
1: Nagyon jó, hogy ezt tudjuk és a szeretetünk jelét adjuk mi is.
0: We know already that Swamiji is that ratna.
1: Mi tudjuk már,
0: but
1: hogy Swamiji
0: it's also nice to
1: ez a ratna.
0: Sri Deep Narayan Bhagavan ki jai, Sri Alakpuri ji Siddha Pit Parampara ki jai. We will put on the much better place.
1: Sokkal jobb helyre tesszük.
0: Thank you. And for those who are come on this second week,
1: akik erre a második hétre érkeztek,
0: always is good to remember that being in this hall.
1: Mindig jó arra emlékezni, hogy ebben a teremben lenni.
0: Have a darshan.
1: dalsamba részesülni.
0: Have a satsang is something what is really precious.
1: Satsangon lenni, ez valami különleges dolog.
0: Because we also hear many times from Vishva Guruji that how many people are now on the planet Earth?
1: Sokszor halljuk,
0: 6 billion, yes? Something like this.
1: Sokszor halljuk azt is Vishva Gurujitól, hogy hány ember van a Földön, 6 milliárd.
0: And imagine how many is on the satsang.
1: És hányan vannak satsangom?
0: Just this.
1: Csak ennyit.
0: And when you realize that in the whole planet,
1: és az egész világon,
0: so many people,
1: az egész bolygón az a sok ember.
0: How less people have opportunity to be on the satsang?
1: Milyen kevés embernek van lehetősége, hogy satsangon legyen?
0: And especially on satsang with the guru, with the life master.
1: Különösen
0: and egy

0: darshan.
1: Élő mester darshanjába részesülni.
0: That is something very, very, very rare.
1: Az valami nagyon ritka dolog.
0: And for that, thank you, Vishwa Guruji, that you are with us.
1: Ezért köszönöm, Vishwa Guruji, hogy velünk vagy.
0: And we hope that we will not need to think about what to do with the picture for next few thousand years.
1: És remélem, hogy nem kell azon gondolkoznunk, hogy mit csinálunk a képpel
0: thank you for everything.
1: A következő néhány ezer évben. Köszönöm.

0: So.
1: Der hat.
0: Ham.
1: So ham.
0: So ham. It is Vivek Puri is reminding this which I got in British Parliament.
1: Vivek Puriji szólt arról, amit a parlamentben kaptam.
0: But there was a great man.
1: Volt egy nagy ember.
0: From South India.
1: Dél-Indiából.
0: And it is about how many hundred years.
1: Hány száz éve.
0: And he was the first person.
1: Ő volt az első személy.
0: Who he was very great learned person.
1: Nagyon nagy tanult ember volt.
0: And he gave the freedom.
1: Ő szabadságot adott.
0: Very much.
1: Nagyon sokat.
0: For the women's and for the men's.
1: A férfiaknak, nőknek.
0: And it is the freedom.
1: A szabadság.
0: So the British government gave the place and that statue of that great professor, scientist.
1: A brit kormány egy szobrot állított ennek a nagy tudósnak.
0: Near the front of the parliament.
1: A parlament előtt.
0: Backside where the river is flowing.
1: Ott, ahol a folyó van.
0: And it gave about 5,000 square meter land.
1: És körülbelül 5,000 négyzetméter földet.
0: For 5,000 years.
1: 5,000 évre.
0: And the statue there, beautiful, very beautiful.
1: És ott a szép szobor.
0: So we went to respect him and give the mala.
1: Elmentünk, hogy a tiszteletünket leróljuk és málát gyakoroljunk.
0: Because he was the first person.
1: Mert ő volt az első ember.
0: In the world.
1: A világon.
0: So there are great saints, great persons.
1: Vannak nagy szentek, nagy emberek.
0: Everywhere.
1: Mindenhol.
0: So there is about in the Ramayana.
1: A Ramayanában.
0: That what is written in Ramayana, that shloka.
1: Abban a shlokában.
0: Unfortunately, I've forgotten.
1: Sajnos elfelejtettem.
0: Holy Guruji very often used to speak about this.
1: Holy Guruji nagyon gyakran beszélt erről.
0: Because long ago,
1: régi idővel ezelőtt,
0: there was big problems on the earth.
1: Nagy gondok voltak a földön.
0: People were suffering.
1: Szenvedtek az emberek.
0: Animals were suffering.
1: Szenvedtek az állatok.
0: The forest was suffering.
1: Szenvedett az erdő.
0: Many things, troubles there.
1: Sok baj volt.

0: residing, it's called Milky Ocean.
1: Ő az úgynevezett tejóceánon honol.
0: Sometime out, sometime in.
1: Néha bent, néha kint.
0: And his asan,
1: és az ő ászanja,
0: or his bed to rest there.
1: Az, ahol nyugszik.
0: It is coiled by snake.
1: Ez egy összetekeredett kígyó.
0: And sahasra means thousands faces that
1: ezer feje van.
0: Snake.
1: Annak a kígyónak.
0: So he's making an umbrella.
1: És azt mint eselnyőt tartja.
0: And always the Vishnu resting like this.
1: És Vishnu pedig így pihen ott mindig.
0: And the Lakshmi.
1: Lakshmi pedig.
0: Is sitting there.
1: Ott ül.
0: And she's doing seva, massage, etc.
1: Sevát végez, masszírozza ilyenek.
0: And she's the Sastraga is also taking care.
1: És a kígyó is vigyáz.
0: And the Lakshmi also.
1: És Lakshmi is.
0: Vishnu will wake up.
1: Vishnu felébred.
0: For next yuga.
1: A következő yugáért.
0: Till that is residing in the ocean.
1: Addig ott nyugszik az óceánon.
0: But there was a problem. People and animals were suffering.
1: De gond volt, mert az emberek és az állatok szenvedtek.
0: So that rishi went very angry.
1: Az a rishi nagyon mérgesen ment.
0: And that time Vishnu was above the ocean.
1: Akkoriban Vishnu az óceán fölött volt.
0: Like this.
1: Így.
0: Lie down.
1: Feküdt.
0: And Lakshmi is there.
1: Lakshmi ott volt.
0: And Rishi came and he said, "My God."
1: Jött a Rishi, mondta, Istenem.
0: Vishnu. The creatures are suffering.
1: Szenvednek a teremtmények.
0: They are in trouble.
1: Bajban vannak.
0: And he is enjoying completely. No, he have no any sorrow.
1: És ő meg itt élvezkedik, nincs benne szomorúság.
0: And he and Lakshmi, they are happy.
1: Lakshmi meg ők boldogok.
0: That rishi, he came quickly and he could not hold his words and his anger.
1: Az a rishi nem tudta megválogatni a szavait és a dühét nem tudta visszatartani.
0: And this rishi came with his right foot,
1: jobb lábával,
0: he bit on the chest of the Vishnu.
1: Rávágott Vishnu mellkasára.
0: Lakshmi was completely angry.
1: Lakshmi teljesen dühbe jött.
0: And Bhagavan Vishnu.
1: Bhagavan Vishnu.
0: He took the feet of the rishi on his chest of the Vishnu. Vishnu held it.
1: Vishnu megfogta a rishi lábát a mellkasánál.
0: And said.
1: Azt mondta.
0: Rishi, I am so sorry.
1: Annyira sajnálom.
0: You could just say me hello.
1: Csak mondhattad volna, hogy hello.
0: But your feet is so beautiful and so soft, like the flowers.
1: De olyan szép és finom a lábad, mint egy virág.
0: But my chest is like iron.
1: De az én mellkasom pedig, mint a vas.
0: I'm so sorry.
1: Nagyon sajnálom.
0: Did you feel hurt on your feet?
1: Érzel-e fájdalmat a lábadban?
0: And Rishi was so sad again.
1: A Rishi megint elszomorodott.
0: He said,

0: Sorry.
1: Nagyon sajnálom.
0: But first he told everything.
1: De először mindent elmondott.
0: Then Vishnu said.
1: Azt mondja Vishnu.
0: Rishi, please.
1: Kérlek, Rishi.
0: What can I do for you?
1: Mit tehetnék érted?
0: Rishi said nothing.
1: Rishi azt mondja semmit.
0: He said yes.
1: Igen.
0: Your holy feet.
1: A te szent lábad.
0: Which you had put on my chest.
1: Amit a mellkasomra tettél.
0: That foot.
1: Az a láb.
0: For me is worshipped.
1: Számomra
0: Vishnu said.
1: Imádandó, mondja Vishnu.
0: So from today onwards.
1: Mostantól.
0: Your holy feet, O saint.
1: Ó, a te lábad, ó szent.
0: Will be worshipped.
1: Imádva lesz.
0: Will wash your feet.
1: Megmosva.
0: That charanamrit will be, they will drink that charanamrit.
1: A charanamritot fogják inni.
0: And you know,
1: tudod,
0: in your toes,
1: a te ujjaidban,
0: the big toes,
1: a nagy ujjadban, nagy lábujjban,
0: will be that jewel.
1: Ott lesz az az ékszer.
0: And that will be the light of the liberation.
1: Ez lesz a felszabadulás fénye.
0: So you should all any bhaktas.
1: Minden bhakta.
0: They will take your toes in the mouth.
1: A szájába veszi a nagy ujjadat.
0: They will be done the tongue the, from the this toes.
1: A nyelvével megérinti a nagy
0: ujjat. Or they will wash your feet.
1: Vagy megmossák a lábadat.
0: And that is called charanaraja.
1: Ezt hívják úgy charanaraja.
0: Lucky are they.
1: Szerencsések azok.
0: They can get this charanaraja.
1: Akik megkaphatják ezt a charanarajat.
0: And this charanaprasad.
1: Charanaprasad.
0: And so that was the words of the Vishnu.
1: Ez volt tehát Vishnu beszéde.
0: So therefore it is said.
1: Azt mondják.
0: Dhyan mulam guru murti. Puja mulam guru padam. Mantra mulam guru vakyam. Moksha mulam guru kripa. So.
1: Tehát.
0: So dhyan mulam guru murti. Puja mulam guru padam. So guru padam. Pad means the legs,
1: guru pada
0: feet,
1: pada a láb.
0: And so always Guruji, I can tell you, Gurudev said.
1: Elmondhatom, Gurudev mondta.
0: That Gurudev was meditation, then he was meditating on the lotus feet, on especially on the big toes of Mahaprabhuji.
1: Gurudev Mahaprabhuji lábán, különösen a nagy lábujján meditált.
0: And Guruji said,
1: Guruji mondta,
0: he saw always like diamonds.
1: Olyan volt, mintha gyémántokat látna.
0: And he was in divine, what you call samadhi or whatever.
1: Isteni szamádiban, ilyesmiben volt.
0: Whenever anything, he would look to the day Mahaprabhuji's holy feet, and there he like he drink the nectar.
1: Bármikor, mikor ránézett Mahaprabhuji szent lábára, olyan volt, mintha a nektárt inná.
0: But only that one lucky who can this.
1: Csak azok a szerencsések, akik ezt
0: other
1: tudják
0: will not.
1: Csinálni, a mások nem.
0: So everywhere you go,
1: akárhova mész,
0: it's we are falling in the front.
1: Ott más.
0: Bow down to the holy feet.
1: Leborulni a szent lábhoz.
0: Nakamana gana jyoti. Only that much I have. Half other I forgotten.
1: Csak ennyi a felét elfelejtettem.
0: So nakamana gana jyoti. Nak means the nails.
1: Naka a körmök.
0: Of Gurudev's toes.
1: Gurudev nagy lábujjának körme.
0: Nak is good. The toes, nail.
1: Az a köröm.
0: So, one day,
1: Egy nap.
0: One disciple of Mahaprabhuji's.
1: Mahaprabhuji egy tanítványa.
0: Whole families very very devoted to Mahaprabhuji, and Mahaprabhuji was staying in their house.
1: Mahaprabhujinak nagyon odaadó tanítványa volt az egész család, és Mahaprabhuji az ő házukba tartozott.
0: They had four sisters.
1: Négy.
0: And one brother.
1: Négy lány testvér és egy fiú testvér.
0: So one day one sister came to me.
1: Az egyik lány egyszer jött én hozzám.
0: Mahaprabhuji passed away.
1: Mahaprabhuji már eltávozott.
0: And the mother and the sisters of this sisters, they are also passed away.
1: És az anya és a testvérek is eltávoztak.
0: So one day she came to Kail at Jadan Ashram.
1: Egyszer ő eljött a Jadani Ashramba.
0: About age about 65-70.
1: Körülbelül 65-70 éves.
0: And she was sitting there, and she was always, when she sees me, she have tears.
1: Ott ült, és bármikor, amikor láttam, könnyek voltak a szemében.
0: I said, you are great to me, I'm not great to you.
1: Te vagy nekem nagy, nem én vagyok neked
0: But
1: nagy, mondtam.
0: From her sari, she opened the knot.
1: Kinyitotta a sáriának a csomóját.
0: And then was little box.
1: Volt ott egy picike doboz.
0: And she was tears running.
1: És folytak a könnyei.
0: And she said,
1: azt mondja,
0: these are the nails of Bhagavan.
1: Ezek a Bhagavan.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji körmei.
0: And every day
1: minden
0: when
1: nap,
0: I wash,
1: mikor megmosom,
0: I drink this water.
1: Ezt a vizet iszom.
0: But this nail.
1: Ez a köröm.
0: There's no one who can have the value of this.
1: Senki nincsen, aki értékelni tudja ezt.
0: And she said, please.
1: Azt mondta, kérlek.
0: I offer you.
1: Fölajánlom neked.
0: And that I have with me.
1: És ez itt van nálam.
0: In Jaipur Ashram.
1: A Jaipuri Ashramban.
0: Jadan.
1: Jadanban.
0: Because I know if I will forget somewhere lost it.
1: Tudom, ha valahol elhagynám.
0: I will never pay back to my sister that who was giving.
1: Soha nem tudnám visszafizetni az adósságot annak a testvéremnek, aki adta.
0: So this is only who understand.
1: Ez csak annak van, aki megérti.
0: Who understand, they will can drink the prasad.
1: Aki megérti, az ihatja ezt a prasádot.
0: Charan Raja.
1: Charana Rajat.
0: And that will.
1: Ez.
0: Take the mouth in the toes of the Gurudev.
1: És szájba venni Gurudev nagylábujját.
0: Other will not.
1: A másoknak nem.
0: So there are all in many many ancient times, many times the great saints was like that.
1: Az ősi időben.
0: Not only in India.
1: Ilyenek voltak a nagy szentek, de nem csak Indiában.
0: But slowly, slowly lost.
1: Lassan elveszett.
0: One day,
1: egyszer,
0: Guruji's Mahaprabhuji was walking, and Guruji was there.
1: Guru Mahaprabhuji sétált, Guruji ott volt.
0: Guruji, oh, every day, Guruji brought water and washed my holy Guruji, like mother washed the baby.
1: Guruji hozott vizet és lemosta Mahaprabhujit, mint az anya a gyermeket.
0: And then Mahaprabhuji was on the sand, nice jagatujehel, fine sand.
1: Mahaprabhuji finom homokon volt akkor.
0: And when Guruji, Mahaprabhuji took his foot, step other side.
1: És mikor Mahaprabhuji lépett.
0: And Guruji took that sand.
1: Guruji vette azt a homokot.
0: A whole life he had with him.
1: Egész életében magánál tartotta.
0: And he gave me.
1: Adott nekem.
0: He said, Mahesh.
1: Azt mondja, Mahesh.
0: Always this sand, not too much, one or two piece of the sand.
1: Egy-két kis szemecskét
0: corn
1: a homokból.
0: In the head.
1: Mindig a fejre.
0: And the mouth.
1: És a szájba.
0: Mahesh. Guruji said.
1: Mondja Guruji.
0: You will be all where successful.
1: Mindig sikeres leszel.
0: Egyemai Mahaprabhuji said. Charana Raja, you have in your mouth.
1: Charana Raja a szádban, ahogy Mahaprabhuji mondta.
0: So I put it in India and in Vienna.
1: Elhelyeztem Indiában és Bécsben.
0: And I always traveling too much and some countries don't want that, why you are taking the scent?
1: És sokat utazok mindig, és bizonyos országokban nem szeretik, ha homokot viszek be.
0: But that is only one can, otherwise others will not get.
1: De csak egy kaphatja meg, mások nem.
0: There is a many snakes.
1: Csak sok kígyó.
0: But from all these snakes, there is one is called king snake.
1: De csak a sok kígyó közül egy, akit király kígyónak
0: hívnak. And that is called cobra.
1: Ez a kobra.
0: And only that the head and mouth is only cobra have, others not.
1: Csak annak van olyan feje.
0: And when the cobra is a very, very old.
1: Mikor a kobra megöregszik.
0: That time he have in his head.
1: Akkor a fejében.
0: Is called money.
1: Ott van, amit money-nak hívnak.
0: Very, it's like a stone.
1: Olyan, mint egy kő.
0: And this is now old.
1: Már megöregedett.
0: But he needs a light.
1: Szüksége van fényre.
0: So that creatures come and the snake is eating.
1: Jönnek az élőlények, és a kígyó megeszi.
0: So he spit that money out.
1: Kiköpi azt a money-t.
0: And there is light everywhere.
1: Mindenhol fény van.
0: Any sound from animals or the humans or immediately the cobra will first he will swallow this money.
1: Bármilyen hang az emberektől, állatoktól, a kobra lenyeli először ezt a money-t.
0: And if you try to catch the cobra,
1: ha próbálod elkapni a kobrát,
0: you can try to kill it.
1: Megpróbálod megölni.
0: In every centimeter.
1: Minden centiméteren.
0: That money is not there.
1: Nincsen ott az a money.
0: Like only mother chest have the milk.
1: Ugyanúgy, mint ahogy csak az anyamhéjből van.
0: And only that milk mother produces a body, otherwise not.
1: Csak az anyateste képes tejet létrehozni, másé nem.
0: And so that is called that money.
1: Ez a money.
0: Money padme hum. So padam. And that money.
1: Az a money.
0: We can say navel.
1: Mondhatjuk, hogy köldök.
0: Or the king of the cobra.
1: Vagy a kobra királya.
0: If you can get it.
1: Ha megkapod.
0: Millions.
1: Milliók.
0: But it is not easy.
1: De nem könnyű.
0: Not easy.
1: Nem könnyű.
0: It is like it goes from out from the body.
1: Kimegy a testből, ez így van.
0: So many people are trying.
1: Sokan próbálják.
0: Tricky.
1: Trükkösen.
0: They put one pot slowly down.
1: Lassan leeresztenek egy edényt.
0: Try to put down.
1: Megpróbálják lerakni.
0: But cobra see.
1: De látja a kobra.
0: And he sucks this money.
1: És benyeli ezt a money-t.
0: So maknak gani money, and that same is on the toes of the Gurudev's nails.
1: És ugyan ez van Gurudev nagylábujjának a körmében.
0: You will not understand.
1: Nem fogod megérteni.
0: Many will understand.
1: Sokan megértik.
0: But a fairy tale.
1: És a más azt mondja, mi ez a tündérmese?
0: Yes, fairy tale is the real tale.
1: A tündérmese az igazi mese.
0: Other have no tail, it's cut it off.
1: Megint szóvicca, a tél az farkot is jelent, le van vágva akkor a farok.
0: So that it is, that it is something.
1: Tehát ez valami.
0: So asanas pranayama is very good.
1: Az asana pranayama nagyon jó.
0: Meditation is all.
1: A meditáció szintén az minden.
0: Guru bhakti.
1: De a guru bhakti.
0: And therefore there is Guru Brahma.
1: Tehát Guru Brahma.
0: Guru is the Brahma.
1: Guru az Brahma.
0: Guru Vishnu.
1: A Guru Vishnu.
0: And Guru Devo Maheshwara Shiva.
1: És Guru Maheshwara Shiva.
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Parabrahma. So finally Parabrahma is the Guru.
1: És végül is Guru a Parabrahma.
0: Tasmai Sri Guruve Namaha. All this Brahma, Vishnu, Shiva, they...
1: Mindez, Brahma, Vishnu, Shiva.
0: They bow to the Guru Param, Guru principle.
1: Leborulnak a Guru elv előtt.
0: The Guru knowledge.
1: A Guru tudása előtt.
0: Not this your body.
1: Nem ez a test.
0: But that time body when you will have, your body will be like that.
1: Akkor az a tested, amilyen lesz, az olyan lesz.
0: But it's not easy.
1: De ez nem könnyű.
0: So we said, better that we bow down to the Gurudev.
1: Jobb, hogyha leborulunk Gurudevhoz.
0: Don't become that you are a guru.
1: Ne, gondold, hogy te guru vagy.
0: When you think that now they should touch me.
1: Amikor azt gondolod, hogy most engem kell
0: megérítsenek. That I am the master.
1: Én vagyok a mester.
0: Don't do like this.
1: Ne csináld ezt.
0: Otherwise, whatever you have, that will also gone.
1: Mert akkor, amit van, az is elveszik.
0: That money.
1: Az a money.
0: That knowledge.
1: Az a tudás.
0: That light.
1: Az a fény.
0: That wisdom.
1: Az a bölcsesség.
0: That is something.
1: Az valami.
0: And so.
1: Tehát.
0: In the Ramayana is beautifully written.
1: A Ramayanában szépen meg van írva.
0: In Srimad Bhagavatam also.
1: A Srimad Bhagavatában úgy szintén.
0: All other holy saints.
1: Minden más szent könyvben.
0: I told morning.
1: Mondtam reggel délelőtt.
0: Se 18,000 sloka.
1: 18,000 sloka.
0: Is from that Ved Vyasa have written.
1: Amit Ved Vyasa leírt.
0: How many poem do you write?
1: Te hány költeményt írtál?
0: And many others.
1: És sokan mások.
0: Also the Vedas.
1: A Védák is.
0: And therefore this Guru Purnima.
1: Tehát ez a Guru Purnima.
0: Actually the Guru Purnima is a worship of the Ved Vyasa.
1: Az valójában Ved Vyasa imádása.
0: So Ved Vyasa is that Guru.
1: Ved Vyasa az a Guru.
0: He was born on this Purnima.
1: Ezen a Purnimán született.
0: And that's why it's called Guru Purnima.
1: Ezért hívják úgy, hogy Guru Purnima.
0: So because they all follow of the Ved Vyasa.
1: Mert hogy mindannyian követik Ved Vyasát.
0: And so,
1: tehát,
0: we are worshiping our Guru.
1: Ezért imádjuk a Gurut.
0: But Ved Vyasa and this great saints.
1: Ved Vyasa és ezek a nagy szentek.
0: The Sanatan Dharma is from Adi Anadi. From beginning till end, all, there's no end.
1: A Sanatana Dharma az a kezdettől a végig van, nincs vége.
0: But in Kali Yuga,
1: de a Kali Yugában,
0: different religion came.
1: Különböző vallások jöttek.
0: And that's why there is lot of spiritualities disturbed.
1: És ezért sok spiritualitás összezavarodott.
0: So, where we are going?
1: Hova megyünk?
0: What we can do?
1: Mit tehetünk?
0: Purify your heart.
1: Tisztítsd ki a szíved.
0: That's what.
1: Ezt.
0: So every day.
1: Minden nap.
0: Make a water in your hair, palm.
1: Tegyél vizet a tenyeredbe.
0: and say Guru Brahma, Guru Vishnu,
1: mondjad.
0: Guru Dev, Ezra. And then Guru Pada, Makmani, and you drink it.
1: És azután megiszod.
0: As long as that you will have the devotion,
1: amíg megvan az odaadásod,
0: and that day, that is called a holy water.
1: Akkor a szentelt víz.
0: And you go to the church.
1: Elmész a templomba.
0: There is a, on the right side.
1: Ott jobb oldalt.
0: Door.
1: Az ajtónál.
0: There is a stone and there is a water.
1: Ott van a kőmedence, benne a víz.
0: So who following the Jesus?
1: Aki Jézust követi.
0: They take this water in tilak.
1: Veszi ezt a vizet és tilakot csinál.
0: And they put one drop in the mouth.
1: És egy cseppet a szájába tesz.
0: From where this came?
1: Honnan jött ez?
0: It came from that rishis that time.
1: Attól, azoktól a rishiktől, abból az
0: and
1: időből.
0: And Vedvyasas.
1: És Vedvyasától.
0: So we think now it is the only stupid things.
1: Mi azt gondoljuk, hogy ez csak buta dolog.
0: And they call fanatic.
1: És azt mondják fanatikus.
0: So can you find what is a fanatic?
1: Meg tudjátok találni, mi az, hogy fanatikus?
0: Okay, is a fanatic.
1: Rendben, fanatikus.
0: So can you write 18,000 sloka?
1: Tudtok-e írni 18,000 slókát?
0: You will die already.
1: Meghalsz már.
0: So it is like this what we tell.
1: Amit mondunk.
0: A fox.
1: Olyan, mint a róka.
0: In the farm parties. And there are beautiful grapes.
1: Ott van a szép szőlő a gazdaságban.
0: And he want to eat the grapes.
1: Szeretne szőlőt enni.
0: And this is saying all knows, everybody knows.
1: Mindenki tudja.
0: So the fox always getting off, jumping, ugrál. But he couldn't catch that.
1: Ugrál a róka, de nem bírja elérni.
0: And he can't give up.
1: De nem bírja feladni se.
0: So the fox try to create something.
1: Próbál valamit csinálni.
0: That he can get rid of this grapes.
1: Hogy megszabaduljon a szőlőtől.
0: So he said, what he said?
1: Mit mondott? Savanyú a szőlő.
0: So, don't go to eat grapes, they are very sour.
1: Ne együk meg azt a szőlőt, nagyon savanyú.
0: And so is that people who is talking about this, that is like that.
1: Ilyenek azok az emberek, akik olyan dolgokat beszélnek.
0: But we should not imitate.
1: De mi ne utánozzunk.
0: Imitation is not good.
1: Az utánzás az nem jó.
0: There is a right, the real gold,
1: az igazi
0: ornament, arany. And there is other what call the what you call? Wrong. So it looks like a gold.
1: És a rossz az úgy néz ki, mint az arany.
0: But it's nothing.
1: De semmi.
0: So reality is a reality.
1: A valóság az valóság.
0: If there is a gold is real.
1: Ha valódi
0: you can
1: az,
0: melt it,
1: az arany, azt megolvasztatod.
0: Still there will be gold.
1: És még mindig arany marad.
0: So who have in the heart and in the mind?
1: Akinek a szívében és elméjében
0: purities,
1: tisztaság van.
0: And no negative thoughts, no negative words.
1: Nincsenek benne negatív gondolatok. Negatív,
0: then you are the great.
1: Nincsenek negatív szavai, akkor nagy vagy.
0: Otherwise,
1: különben,
0: you will listen everything.
1: Mindent meghallgatsz.
0: And you will say,
1: azt mondod,
0: the grapes is white. Sour.
1: Savanyú a szőlő.
0: So that's clean, clean, clean, clean, clean.
1: Tisztítsd, tisztítsd, tisztítsd.
0: Mind go, clean your mind.
1: Tisztítsd az elméd.
0: So Patanjali said.
1: Patanjali mondotta.
0: Atha. And then?
1: Aztán.
0: Okay.
1: Hát rendben.
0: So, that we can follow.
1: Ezt követhetjük.
0: Anushasan. We will try.
1: Megpróbáljuk.
0: But immediately he put a locket on the front.
1: De azonnal
0: a barrier.
1: Egy határt rakott elénk, egy akadályt.
0: What? After this?
1: Azután.
0: What he said after that?
1: Mit mondott utána?
0: And how will you come over these three things?
1: Hogyan tudsz átkelni?
0: Citta, vritti, niroda.
1: Ezen a három dolgon hogyan tudsz átkelni?
0: So, 1000 students was there.
1: 1000 hallgató volt ott.
0: And one remained.
1: Egy maradt.
0: Patanjali said, where are you going?
1: Patanjali azt mondja, hova mentek?
0: Because man citta vritti.
1: Mert hogy? Citta vritti.
0: It's so hard mana. To take away.
1: Olyan nehéz uralni.
0: So they went.
1: Elmentek.
0: So the 5 disciples remained.
1: 5 tanítvány maradt.
0: But there was sitting lion.
1: De ott ült az oroszlán.
0: Deers.
1: A
0: tigers.
1: Űzök.
0: Elephants.
1: Űzek, elefántok.
0: Many birds.
1: Sok madár.
0: Round the house or this cottage.
1: A kunyhó körül.
0: Rishi was sitting outside.
1: Kint ült a Rishi.
0: And he was preaching.
1: Prédikált.
0: That ahimsa.
1: Azaz ahimsa.
0: So all these animals.
1: Mind azok az állatok.
0: The lion and deer sitting beside.
1: Az oroszlán meg a szarvas egymás mellett ültek.
0: The tigers
1: a tigris,
0: and cows sitting beside.
1: És a tehén egymás mellett.
0: Peacock sitting beside.
1: Ott ült a páva mellett.
0: They are, I don't know, I didn't see.
1: Én nem láttam, nem
0: but
1: tudom.
0: They write in the book in the picture.
1: De a könyvben kép van meg leírás.
0: So it is not like it's not only fairy tale.
1: Ez nem csak tündérmese.
0: It is an it was.
1: Így van és így volt.
0: And it will be.
1: És így lesz.
0: So perhaps we are all disciple of the Patanjali.
1: Mi talán mind Patanjali tanítványai vagyunk.
0: 7000 years.
1: 7000 éve.
0: So my dear,
1: kedvesem,
0: let purify our heart.
1: Tisztítsuk ki a szívünket.
0: And please don't beat on someone's chest.
1: És ne üsd valakinek a mellkasát.
0: But worship the feet.
1: Ne lépjél rá, imádd a lábat.
0: And that's why that time we begin to bow down.
1: Akkor borulj le.
0: Mothers, fathers.
1: Anya, apa.
0: All elderly persons.
1: Minden idősebb személy.
0: And what they should give you blessing.
1: És ők áldást kell adjanak.
0: Live long.
1: Miért? Legyél hosszú életű.
0: Live long.
1: Élj hosszú ideig.
0: But why? What means to live long?
1: Mit jelent ez, hogy élj hosszú ideig?
0: The long means endless.
1: A hosszú azt jelenti végtelen.
0: He didn't say live little.
1: Nem azt mondta, hogy kicsit élj.
0: No.
1: Nem.
0: Live long.
1: Élj sokáig.
0: Bless you long life.
1: Megáldalak hosszú élettel.
0: And that long life has no end.
1: Ennek a hosszú életnek nincs vége.
0: And so that was the Rishi.
1: Ez volt a Rishi.
0: Many, many Rishis.
1: Sok-sok Rishi.
0: Alakpuriji.
1: Alakpuriji.
0: Now in so many bhajans, we have the Alakpuriji's name.
1: Olyan sok bhajanban benne van Alakpuriji neve.
0: Morning prayer when we are saying.
1: A reggel imában, amit mondunk.
0: And there is.
1: Ott van.
0: Sri Guru Atma Paramatma. There is coming the name.
1: Jön a név.
0: Of the Alakdeva.
1: Alakdeva neve.
0: So, I'm so happy.
1: Nagyon örülök.
0: You came.
1: Hogy jöttetek.
0: And practice.
1: És gyakorolj.

0: So,
1: tehát
0: only few days.
1: Csak néhány nap.
0: Then we will see when, where, how to.
1: És aztán meglátjuk, hova merre.
0: We said we will come.
1: Azt mondjuk, jövünk.
0: But who knows?
1: De ki tudja?
0: You don't know.
1: Nem tudod.
0: From the thousands of the birds.
1: Hogy a madarak ezreiből.
0: Which bird will fly away?
1: Melyik repül el?
0: Doesn't matter if old one or the young one.
1: Nem számít, hogy öreg vagy fiatal.
0: Someone have only life till there.
1: Van, akinek csak addig tart az élete.
0: And that one had some kind of a problem to solve.
1: Annak volt valami problémája, amit meg kellett oldani.
0: And he or she have solved it.
1: És ő megoldotta.
0: And that's only he was born for this.
1: És csak ezért született.
0: And he's gone again.
1: És ismét távozott.
0: This nest,
1: ez a fészek,
0: is only for some times.
1: Csak egy időre van.
0: So our parents, mother, father, everything.
1: Szüleink, apánk, anyánk.
0: We know what we are doing.
1: Tudjuk, mit teszünk.
0: And if we leave, then please.
1: Ha elmegyünk,
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, keep us healthy.
1: Tarts minket egészségesen.
0: Not suffering.
1: Hogy ne szenvedjünk.
0: Suffering is punishment.
1: A szenvedés az büntetés.
0: So tell Guruji, enough punishment you gave us.
1: Mond Guruji-nak, hogy elég szenvedést.
0: And many things.
1: Szenvedést adtál és mindent.
0: So please, at the last minute.
1: Legalább az utolsó pillanatban.
0: Let us with great peaceful.
1: Nagy békében.
0: That's it. So let's do our sadhana.
1: Csináljuk a sadhanánkat.
0: So citta vritti nirodaha. Always think, write down in your house, citta vritti nirodaha.
1: Mindig gondolj erre, írd ki a házadban, hogy citta.
0: And what it means, write down there.
1: Mit jelent, azt is írd oda.
0: Then you will say.
1: Akkor mondod.
0: That the saints are saints.
1: Hogy a szentek szentek.
0: Long ago,
1: régen,
0: I was in Greece.
1: Görögországban voltam.
0: And then slowly I turned other countries and there and there.
1: És aztán más országok felé fordultam lassan.
0: So there is this capital of the Greece is the Athena.
1: Görögország fővárosa Athén.
0: And from there is another lake.
1: Onnan egy tó.
0: And it is a very beautiful what call angel.
1: És ott van egy szép sziget.
0: Yeah. And that's called, there's one monastery.
1: Ott van egy monostor.
0: And this monastery is called the Holy Katarina.
1: És úgy hívják, hogy a Szent Katarina.
0: And there is a story.
1: Van egy történet.
0: That there was one saint.
1: Volt egy szent.
0: And he was very holy.
1: Nagyon szent ember volt.
0: And other the Christians they were not believe him.
1: És a többi keresztény nem hitt neki benne.
0: So he died.
1: Meghalt.
0: So when he died,
1: akkor meghalt.
0: It was so good smell all the times.
1: Olyan jó illat volt állandóan.
0: So they took his body.
1: Vették a testét.
0: And they graved somewhere else.
1: És a sírja valahol.
0: So there was also smells and many things.
1: Eltemették a illat meg minden.
0: How complete story I forgotten.
1: Elfelejtettem a teljes történetet.
0: And they all priest was very angry and naughty.
1: A pap az nagyon mérges volt.
0: So they brought him in the Holy Katharina monastery.
1: A Szent Katarina monostorba hozták.
0: And there are many, many people going every day.
1: És sok-sok ember megy oda minden
0: nap.
1: They're
0: making parikrama, and there's a very good smell. And maybe it's 200-300 old, this body.
1: Körbejárják, és nagyon jó illat van, pedig már 200-300 éves az a test.
0: So I was there.
1: Ott voltam.
0: And someone told me that there is this monastery and this is like this.
1: Valaki mondta, hogy ott az a monostor, és így van ez a dolog.
0: So I said, let's go.
1: Mondtam, menjünk oda.
0: So there was 3-4 persons with me.
1: 3-4 ember volt velem.
0: And we went there.
1: Oda mentünk.
0: And outside of the monastery was sitting 3 or 4 patriarch.
1: Kívül ült 3-4 patriárka.
0: So one my driver,
1: az egyik sofőr,
0: his bhakta, he was parking his car.
1: Bhakta leparkolta az autót.
0: And then he came behind me.
1: Aztán jött mögöttem.
0: So that priest said,
1: mondja a pap,
0: who is this guy?
1: Ki ez a fickó?
0: He said, this is Japan, about my friend.
1: Ez a barátom.
0: If he's any religion, kick him out.
1: Hogyha valamilyen vallásból származik, dobd ki.
0: So he said, no, he's not a religion.
1: Ő nem vallásos.
0: So you see?
1: Látod?
0: So much bitterness.
1: Ilyen sok keserűség.
0: In such a ministry.
1: Egy ilyen monostorban.
0: But that man is still there, and people are worshiping and worshiping.
1: De az az ember még mindig ott van, és az emberek még mindig imádják.
0: It's not that someone putting some kind of smelling.
1: Az nem az, nem valaki odaönt
0: parfümöt.
1: Parfümöt.
0: No.
1: Nem.
0: And they don't allow that anyone takes perfume in.
1: És nem engedik azt, hogy valaki parfümöt vigyen be.
0: So maybe some of you know, have you been?
1: Néhányan tudjátok, voltatok ott?
0: Have you been somebody there?
1: Volt valaki ott?
0: Okay. So perhaps we will go someday.
1: Talán egyszer elmegyünk.
0: It's a very nice island.
1: Egy nagyon szép sziget.
0: And that time I was swimming 2 hours, 3 hours.
1: Akkoriban 2-3 órát úsztam.
0: It's sun shining long time, so we were swimming.
1: Sütött a nap, hosszú időt úsztunk.
0: Till it was dark.
1: Amíg besötétedett.
0: And someone said, shark comes and takes you.
1: Azt mondja, jön a cápa, elkap.
0: So before day I came out always.
1: Tehát ezért mindig kijöttem.
0: So I want to say there are saints.
1: Tehát azt akartam mondani, ez egy szent.
0: And where the saints, there are something.
1: És ahol szentek vannak.
0: So
1: ott van valami.
0: So the fruits,
1: a gyümölcsök,
0: are sweet.
1: Édesek.
0: But round there is the thorns.
1: De körülveszik a tüskék.
0: So that we have to be careful.
1: Ezért vigyázzunk.
0: So understand.
1: Értsd meg.
0: What is a charan paduka?
1: Mi az a charan paduka?
0: Charan paduka is the shoes of Gurudev.
1: Ezek a Gurudev cipői.
0: Sandal of the Gurudev.
1: Az ő szandálja.
0: And charan raj.
1: Charana raja.
0: The sand from the feet of the Gurudev.
1: Ez a Gurudev lábának pora.
0: Let's see, we will continue tomorrow, yes?
1: Holnap folytatjuk.

0: Receive to them.
1: And I excuse myself.
0: És elnézést kérek.
1: But I have one question.
0: De van egy kérdésem.
1: And we all know. We all have something which we can't do good.
0: Tudjuk, mindannyiunknak van valami, amit nem tudunk jól csinálni.
1: So I told the Ayurvedic doctor, a very well-known Ayurvedic person, I asked, please, we are sitting only five people on the table, and I will not humiliate you in the front of all. But can you tell us, please, honestly, Ayurveda can cure the cancer?
0: Csak öten ültünk az asztalnál, és megkérdeztem egy nagyon híres ajurvédikus orvost, hogy nem akarlak sok ember előtt megalázni, de te meg tudod gyógyítani a rákot?
1: They said, unfortunately not.
0: Azt mondta, sajnos nem.
1: But we can press down and we can use some kind of herbs and Ayurvedas and this, but it will come after 10 years or 15 years again back.
0: De le tudjuk nyomni, használhatunk gyógynövényeket és hasonlókat, de 10-15 év múlva visszajön.
1: The allopathic, this modern medicine. I asked him, and he's the head of that university.
0: Az allopatikus modern orvos, aki az egyetem feje.
1: And now he's from India.
0: Indiából származik.
1: Indore. And now he said that he have enough from here. He went to now to Atlanta.
0: Azt mondta, hogy elege van ebből a helyből, és elment Atlantába.
1: A very spiritual person. He liked it very much, always coming to me and sitting beside me and talking. But he's a very, very expert and very good person.
0: Egy nagyon spirituális személy, mindig oda jön hozzám, beszélget, leül mellém, de egy nagy szakértő.
1: And I said, is there any treatment for cancer? And he said, yes, we are operating, we are doing this, we have the electricity, or how do you call the chemotherapies, and also the, radiance. This is a very strong and like this, but 8 to 10 to 15 years it comes back.
0: Megkérdeztem tőle is, hogy van-e kezelés a rákra, és azt mondta, hogy igen, operálunk, sok mindent csinálunk, van kemoterápia, radioterápia, és ezek mind nagyon erősek, de 8-10-15 éven belül visszajön.
1: So my dear, it can happen that many people, they will have their karma way awake, and they will not anymore under the cancer, and it will not come the cancer back.
0: Kedveseim, lehet, hogy valakinek a karmája felébred és nem jön vissza a rák.
1: So they said, okay, Swamiji, as you said, we trust you, our Swamiji, but we cannot say. So anyhow, there are, because what I said, the destiny, they said yes, but in we educated in this way, people, we don't know what is the destiny.
0: Azt mondták, hogy igen, Swamiji, Te ezt el tudod mondani benned, bízunk, de mi ezt nem mondhatjuk el magunkról. Igen, a sors, de a így képzett emberek, a magasan képzett emberek nem tudják, mi az a
1: but
0: sors.
1: But keeping discipline.
0: De fegyelmet tartani.
1: It thinks. And don't touch the sugar.
0: És ne érj a cukorhoz.
1: Also fruits not.
0: És a gyümölcsöt se.
1: This is one of the enemy for us and the best for the cancer.
0: Ez egy ellenségünk és a rák barátja.
1: Well, I don't want to go further and I pray to Mahaprabhuji, Guruji, Alakpuriji that it should nobody should suffer from this and God help us that cancer disappear from the world. It is my prayer, but I don't know how it will be. So similarly, what I want to tell.
0: Imádkozom Mahaprabhujihoz, hogy a rák tűnjön el a földről, de ez csak az én imám, és ki tudja, mi fog
1: történni. That if you are not practicing, you will not have that success.
0: Ha nem gyakorolsz, nem leszel sikeres.
1: You had a spiritual, very much spiritual love and this, and you were searching for this. But you did after a while, and now you don't practice. You are may thinking that I am spiritual, but you are not anymore spiritual.
0: Nagyon spiritual is voltál, meg volt benned a szeretet, és aztán egy idő után nem gyakorolsz, és azt gondolod, hogy nagyon spirituális vagy, de nem vagy spirituális.
1: So if you eat, then your stomach will be full.
0: Ha eszel, tele lesz a hasad.
1: If you are thirsty, you drink water, it quenches your thirst.
0: Ha szomjas vagy, vizet iszol, és ez kioltja a szomjad.
1: Similarly, our many things, exercises, as well as our mental, emotional behavior, or don't think behavior means not a negative also, but we shall try to clean.
0: Ugyanígy a gyakorlás és a mentális érzelmi viselkedésünk. A viselkedés alatt ne valami negatívat érts, ezt meg kell tisztítani.
1: We are sitting in this hall.
0: Itt ülünk a teremben.
1: And there's a light.
0: Világos van.
1: And if light will go off.
0: Ha kikapcsoljuk a lámpát.
1: We are in darkness.
0: Sötétben vagyunk.
1: And we will make again light.
0: Aztán újra.
1: So our spirituality is still like this.
0: A mi spiritualitásunk még ilyen.
1: That when we are in pure positive.
0: Amikor tiszta pozitívak vagyunk.
1: And not only for you.
0: Nem csak te.
1: And not only for your friend.
0: Nem csak a barátod.
1: Or not for your family.
0: A családod.
1: But doesn't matter who is who.
0: Nem számít ki kicsoda.
1: We shall give that love, respect, understanding.
0: Adjunk szeretetet, tiszteletet, megértést.
1: Don't gossiping to someone from somewhere.
0: Ne pletykálj valakiről valahonnan.
1: So we have to work ourselves within ourselves because God has given us everything. And we have to work ourselves. But sometimes we cannot mastery and therefore we gossiping outside and we think I am clear and I am good. But we are collecting certain karmas or whatever you call, it comes to us, my dear.
0: Nekünk kell dolgoznunk saját magunkon, magunkban, Isten megadott nekünk mindent, nekünk kell dolgozni, de néha nem tudunk uralkodni magunkon, és elkezdünk pletykálni, és azt gondoljuk, hogy mi milyen tiszták vagyunk, de a karma hozzánk jön vissza.
1: So, well, where I come to explain only for one morning what Guruji was doing with me. You understand me?
0: Amikor elmondom, hogy csak egy reggel mit csinált velem Holy Guruji, értitek?
1: So Guruji get up early morning.
0: Guruji felkelt korán reggel.
1: Doing asanas.
0: Asanákat gyakorolt.
1: And put it on it. And exercises.
0: És gyakorlatokat.
1: So Guruji said, it's called niyam. And niyam means that we should do regularly.
0: Guruji azt mondta, niyam. Ez azt jelenti, hogy csináljuk rendszeresen.
1: And so yoga in daily life begins with our Gurujis.
0: Ezért a yoga minden nap életben, ami Gurujinkkal kezdődik.
1: Then of course I was in Rajasthan, in Jaipur.
0: És aztán voltam Rajasthanban, Jaipurban.
1: And there is one Aunt Swamiji and Anandananji. So Guruji was going to him to visit sometimes, and Anandananji was teaching me some asanas.
0: És ott voltam Swami Anandananji, valaki asanákat tanított nekem, és Guruji néha megmutatott.
1: And many, many, many.
0: És sok minden.
1: Now, what I want to tell you now, that now is very soon I'm getting 49 years.
0: Nem sokára 49
1: éves lesz.
0: Very soon
1: in few months I will be here in Europe, 49 years.
0: Néhány hónap múlva 49 éve leszek itt Európában.
1: Now, in this 49 years, you people all, I'm included with you, we have our system yoga in daily life. And we did not change.
0: Ebben a 49 évben nekünk, meg engem is beleértve, meg volt a yoga minden nap életben, és nem változtattunk rajta.
1: The one of that, our friend Gulab Kotari, his father, and the Kulis Ji, he was also here coming.
0: Az egyik barátunk, Gulab Ji Kotari édesapja, Kulis Ji, ő is jött.
1: And said, Swamiji, the many systems changed in the world.
0: Swamiji, nagyon sok rendszer megváltozott a világban, ezt mondta.
1: Even politics changed.
0: Még a politika is megváltozott.
1: It is not easy

0: and the Mexico's, America's, everywhere.
1: Kínában, Japánban, Mexikóban, Amerikában, mindenütt.
0: And many single people, our yoga practitioners, disciples, they went somewhere, but they have that our book, and they are doing yoga practice.
1: És sok ember joga gyakorló tanítvány elment valahova, és vitte magával a könyvet, és gyakorolnak.
0: It's a system.
1: Ez egy rendszer.
0: And so, keep your system, your physical, mental, social, spiritual system.
1: Tartsd meg a rendszeredet, a fizikai, mentális, társadalmi, spirituális rendszeredet.
0: Then you will be successful.
1: Akkor sikeres leszel.
0: Sometimes you fall, sometimes you come.
1: Néha elbuksz, néha eljössz.
0: Now there's some elections are coming.
1: Valami választások jönnek.
0: And different parties.
1: Különböző pártokkal.
0: And those parties, sometimes they lost.
1: És ezek a pártok néha elvesznek.
0: And again they come.
1: Aztán újra felbukkannak.
0: Again they lost.
1: Veszítenek.
0: Or like in football place.
1: Vagy mint a focipálya.
0: One kick the ball into the goal.
1: Valaki gólt lő.
0: Another will also kick into the other goal.
1: A másik lő egy másikat.
0: Yes, that is like that. This is a game. And
1: igen.
0: So we sometimes we have some problems.
1: Ez egy játék, és így nekünk néha problémáink vannak.
0: And that problem is personal problems.
1: Ezek személyes problémák.
0: So we think, I did this, and why it happened to me?
1: Azt gondolod, ezt meg azt csináltam, miért történt velem?
0: So many times, many people are telling me.
1: Sokszor sokan azt mondják.
0: Swamiji, why this happened to me in my family?
1: Swamiji, ez miért történt velem az én családomban?
0: I pray always, I make mantras every day.
1: Én mindig imádkozom, minden nap mantrát gyakorlok.
0: My dear, this is a nature. This is a principle of the birth and death.
1: Kedveseim, ez a természet, ez a születés és halál elve.
0: Who came will go, and who went will come.
1: Aki jött, elmegy. Aki elment, az jönni fog.
0: That will happen.
1: Megtörténik.
0: You and me, we were young.
1: Te és én fiatalok voltunk.
0: And one day I tell you, it was my ego, such a great ego.
1: És egy nap elmondom, az én egóm volt olyan nagy egó.
0: I had black hair.
1: Fekete hajam volt.
0: Many hair.
1: Sok hajam.
0: I was holding my hair and look, my hair are very strong.
1: És így tartottam a hajam, hogy milyen erős.
0: And I will not become old.
1: Nem fogok megöregedni. Yogi vagyok.
0: I'm a yogi. I will be all the time young.
1: Igen, yogi vagyok, mindig fiatal maradok.
0: In Soviet Union, Czechoslovakia.
1: A Szovjetunióban, Csehszlovákiában.
0: And people said, you will be all the times young.
1: Az emberek azt mondták, örökké fiatal marad.
0: I said, I know.
1: Azt mondtam, igen, tudom.
0: Just was like maybe a joke.
1: Csak vicc volt.
0: But today, I said, boy, don't speak like that.
1: De ma azt mondom, fiam, ne beszélj így.
0: There is a river. And why you call it river?
1: A folyót miért hívod folyónak?
0: What is a river?
1: Mi a folyó?
0: River means flowing.
1: Azt jelenti folyni.
0: And if there is no flowing, it will just become a forest.
1: Ha nem folyik, akkor erdő lesz.
0: So we are the river.
1: Mi vagyunk a folyó.
0: And we are flowing in this river.
1: És mi folyunk ebben a folyóban.
0: And we will again come maybe.
1: Talán újra eljövünk.
0: So, doesn't matter what happens. Keep your principle.
1: Nem számít, mi történik, tartsd meg az elvet.
0: And practice, and practice.
1: Gyakorolj, gyakorolj.
0: And so, you see, Guruji was a big personality.

0: imagine.
1: Guruji hatalmas személyiség volt,
0: if you see the old pictures of Holy Guruji, my God. And all but Guruji always told me, boy, will not remain ever like that.
1: Mindig azt mondta nekem, fiam, nem fog ez örökké így
0: maradni. But keep your inner promise to thyself.
1: De tartsd meg a belső ígéreted önmagadnak.
0: And I will go on my this path.
1: Én ezen az úton megyek.
0: We will come again then as a human.
1: Újra eljövünk, mint ember.
0: And if we did not, then of course there are many other creatures.
1: Vagy ha nem, akkor természetesen rengeteg másfajta teremtmény.
0: So this soul will find somewhere in some creatures.
1: Úgyhogy ez a lélek majd talál helyet.
0: But not easy to come to the humans.
1: De nem könnyű embernek jönni.
0: And that is what we call our system. Means humans. Some humans like that. Some humans are like that. But we know our as a spiritual humans, we understand, we remember, and we know the karma.
1: Néhány ember ilyen, néhány ember olyan, de mi spirituális emberek megértjük és tudjuk, mi az a karma.
0: And finally, after all this, you have to come to Gurudev.
1: És ezután, mindután el kell jönnöd Gurudevhez.
0: Therefore, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudev Maheshwara, Gurur Shakshak Parabrahma Tasmei Sri Guruve Namah. What to do? Dhyan Mulam Guru Murti, Puja Mulam Guru Padam, Mantra Mulam Guru Vakya. That Vakya, what your Guruji said, do this, and you did not follow, you will fail, and don't tell that Guruji it is like this.
1: A vákja, so, amit a guru mondott, és nem követted, akkor elbuksz, és akkor nem mondd, hogy Gurudev ez így volt.
0: Moksha mulam guru kripa. Now, after all, only we can go through the mercy of the Gurudev, guru kripa. You fail the words of the guru vakya, it's gone. Your vakya and Guru's vakya, both side. So that you say to Gurudev, and then there is stories that is too many which I am not going to tell. So we are all one. And we have our own feelings. We have our own opinions. We have different is, we have different families and countries, but in our inner self, our spirituality, we know that we will come and we will come. So it means,
1: mi mindegyek vagyunk, és ha bár különböző gondolataink, érzéseink, véleményeink vannak, különböző országokból jövünk, tudjuk, hogy végül igazából mind eljutunk ide. Ez azt jelenti?
0: Practice.
1: Gyakorolj.
0: Practice is yours.
1: A gyakorlás a tied.
0: And the benefit is yours.
1: És a haszna is a tied.
0: And successful is yours.
1: A siker a tied.
0: And when you not do, then nothing is yours.
1: Ha nem csinálod, akkor
0: and
1: semmi nem a tied.
0: And then be more successful.
1: Nem vagy sikeres.
0: You are standing on the closed door.
1: A zárt ajtó előtt állsz.
0: It is said.
1: Ezt mondják.
0: You knock the door.
1: Kopogtas.
0: And door will open.
1: És megnyittatik.
0: And when door will open, someone will come.
1: Ha kinyílik az ajtó, jön valaki.
0: And it will let you come in.
1: És beenged.
0: That's somewhere written in the Bible, no?
1: Ezt a Bibliában írják.
0: And who did not read the Bible, that please read the Bible.
1: Aki nem olvasta a Bibliát, az olvassa el.
0: But oldest testament.
1: De a legrégebbi testamentumot.
0: It is said in Old Testament.
1: Az Új Testamentumban azt mondják.
0: Don't eat who have the eyes.
1: Ne egyél olyat, aminek szeme van.
0: So go and search. We have no eyes.
1: Menj és keresd.
0: I mean, not a blind, but.
1: Keresd valamit, aminek nincs szeme, nem azért, mert vak.
0: So, practice, please, and we shall do. We have practiced asanas many.
1: Gyakorolj, kérlek.
0: I taught you so many asanas.
1: Olyan sok asanát
0: mondtam, tanítottam nektek. Yoga in Daily Life book is a Bible of yoga.
1: A Joga mindennapi életben könyvünk, a Joga Bibliája.
0: Yes, how nice. And we have many pranayams.
1: És nagyon sok pranayamánk van.
0: And we have many kriyas.
1: Sok kriyánk.
0: I gave you many lectures.
1: Sok előadást tartottam.
0: So I think next time I will come and have mauna and sit and you also make meditation and then go.
1: Legközelebb eljövök, maunában maradok, ti is ültök, meditáltok, és aztán megyek.
0: So it is a principle. So Guruji's mala he was doing till when I came to see, till the last breath of Guruji's. His mala in the hospital when he was in deep sleep, but his only fingers were moving like this.
1: Guruji mellája folyamatosan mozgott, amíg tudom az utolsó pillanatig a kórházban, amikor még alvásban volt, akkor is az ujjai így
0: mozogtak. Not continuously, but time to time his finger one was feeling like he's doing his mantra.
1: Nem folyamatosan, de időről időre, mint amikor a mantrát is.
0: So it's not easy, my dear. Yes. And to follow the Guru Vakya, follow the masters, this Brahmari, why you are making so many photos? We don't want so many photos.
1: Ez nem könnyű, kedveseim, követni a Guru Vakyát.
0: So this is what I want to tell you today.
1: Ez az, amit ma mondani akartam.
0: So don't ask him, don't ask her, don't blame this, then blame me. And everything is within thyself.
1: Ne kérdezd ezt vagy azt, ne hibáztass másokat, minden benned van.
0: And sometimes it is like the snow. And sun rises and snow will melt it. And when it is melted, it will flow. And when it is flowing, then it's going to the river. And when river, it will come to the ocean. And that ocean is that one. So we come and we go. It is a written for everyone. Everyone written that how many breath you have. In yoga, we say it that is that much breath you have. After that, you have no more breath. It's finished your money. Or one drop fall out. There's no any more one drop. So breath is that life, and that is in that minute, that second is written, your life is gone. Doesn't matter you are young, old, or healthy, or this and that. And someone people they are very, very much suffering from some disease and so, but still they are living. Because that breath is still written, given for that Atma, that Jivatma. And so yogi can prolong only through pranayam. And when you can do the pranayam, then it will be. You can prolong. Sometimes you have to prayer for your the karmic border.
1: Olyan, mint a hó, amikor kisüt a nap, elolvad a hó, és elkezd folyni, befolyik a folyóba, az óceánba, és az óceán az egység. A jogában azt mondjuk, hogy meg van határozva, hogy hány lélegzete van az embernek, és ahogy elfolyik a folyó, ahogy csöpög valami, és elfogy, nincs több csöp, hogyha vége, akkor nem tudsz többet lélegezni, akkor meghalsz, mindegy, hogy fiatal vagy öreg. Van, aki súlyos beteg, de mégis életben marad, mert nem telt le az a mennyiségű lélegzet, ami megvan írva számára. És mi a jogával ezt meg tudjuk hosszabbítani a pranájámával, ahogy lelassítjuk a lélegzetet, így el tudunk jutni az életnek a karmikus határára.
0: So, morning, 6 o'clock, I think it will all sitting here.
1: Reggel 6-kor azt hiszem, mind itt fogunk ülni.
0: And now we have different kind of cameras.
1: Most különböző fajta kameráink vannak.
0: So, that will sit somewhere here. And other ones will show, Swamiji.
1: Valaki itt fog ülni, a másik mutatja Swamiji-nek.
0: So, we will see how many are there.
1: Megnézzük, hányan vannak.
0: So, practice is very important for all of us.
1: A gyakorlás nagyon fontos mindannyiunknak.
0: Hariom.

0: Pranam Gurudev. Hariom, dear friends.
1: Hariom, kedves testvérem, barátaim.
0: I am gentle because I must be gentle.
1: Azért vagyok finom, mert az kell legyek.
0: Vishwaguruji is Vishwaguruji and me and me.
1: Vishwaguruji az
0: Vishwaguruji. What will happen with me?
1: Én meg én vagyok, és ki tudja velem, mi fog történni.
0: But I must say one thing that everything what Vishwaguruji said.
1: El kell egy dolgot mondanom, minden amit Vishwaguruji mondott.
0: It is correct and it is good for ourselves.
1: Helyes és jó nekünk.
0: I am already more than 35 years with Vishwaguruji.
1: Több mint 35 éve vagyok Vishwaguruji-val.
0: And it was a really hard fight all the time.
1: Tényleg nagy harc volt mindig.
0: I must be completely honest.
1: Teljesen őszinte kell legyek.
0: All the time, yes, but.
1: Mindig az volt, hogy igen, de.
0: And in the end,
1: végül,
0: after a few years fighting about one topic, you realize yet Vishwaguruji is right.
1: Néhány
0: and I lose few years.
1: Néhány év múlva, amikor harcoltál egy adott dolog miatt, rájössz, hogy Vishwaguruji-nak igaza volt, és én elvesztegettem néhány évet.
0: And I think that also you have a similar experience.
1: Azt hiszem, nektek is vannak hasonló tapasztalataitok.
0: And this topic about pictures.
1: Ez a fénykép téma.
0: It's really right.
1: Tényleg igaz.
0: Imagine when you start to meditate.
1: Képzeld el, mikor elkezdesz meditálni.
0: And in your chidakash or in your hridayakash, you want to visualize your ishta devata.
1: A chidakásodban vagy a hridayakásodban meg akarod jeleníteni ishta devatádat.
0: It's so easy to visualize Devpuruji.
1: Olyan könnyű Devpurujit vizualizálni.
0: Why?
1: Miért?
0: Because we have only one picture.
1: Mert csak egy képe van.
0: And nobody of us have problem how we will visualize and see Devpurujit.
1: És ezért nincs senkinek gondja, hogyan lehet vizualizálni Devpurujit.
0: But when start with Mahaprabhuji.
1: De mikor Mahaprabhujira térünk.
0: Sitting, standing, turban, no turban.
1: Ülve, állva, turbánnal, nem turbánnal.
0: And half meditation you are in a dilemma which picture you will use.
1: És a meditáció felében azon dilemmázol, hogy melyik képet használd.
0: What means?
1: Azt jelenti?
0: Imagine in the moment of our death.
1: Képzeld el a halálod pillanatát.
0: What will be?
1: Mi lesz?
0: If we are also repeating so many mantra,
1: ha olyan sok,
0: from so many masters,
1: ha olyan sok mantrát ismétlünk sok mestertől,
0: in the moment of our death will be mishmash.
1: Ha a halálunk pillanatában összevisszaság lesz.
0: Start with one mantra, continue with other mantra, picture one and second and all this.
1: Egyik mantrával kezded, másikkal folytatod, ilyen kép, olyan kép, ilyenek.
0: And once I was really a worry for myself.
1: Egyszer nagyon aggódtam magam miatt.
0: When I realize that Gandhiji,
1: mikor rájöttem, hogy Gandhiji,
0: in the moment of the when he get a bullet,
1: mikor lelőtték,
0: what he said,
1: mit mondott,
0: Ram, Ram,
1: Ram, Ram.
0: And imagine what we said in the moment when we stood on the ice.
1: És képzeld el, hogy mi mit mondunk, hogyha a jégre lépünk.
0: I will not tell.
1: Nem mondom meg.
0: But all of us know.
1: De mindannyian tudjuk.
0: And imagine in the moment, not bullet.
1: Képzeld el, hogy abban a pillanatban nem golyó,
0: but
1: hanem
0: something happen.
1: Történik valami.
0: On what we will think.
1: Mire gondolunk.
0: What we will said.
1: Mit mondunk?
0: And what we will imagine.
1: Mit képzelünk el?
0: Oh, that is the problem.
1: Ez a baj.
0: And also once I hear from Vishwaguruji.
1: Egyszer hallottam Vishwaguruji-tól.
0: If you gave to somebody a picture.
1: Hogyha valakinek adtál egy képet.
0: That is the same like you gave somebody a mantra.
1: Ez ugyanaz, mintha adtál volna neki mantrát.
0: And yes.
1: Igen.
0: Really, sometimes in the when you are in deep problem.
1: Néha, mikor nagy problémád van.
0: Sometimes just picture arise.
1: Néha csak
0: image.
1: Egy kép jön be.
0: And that it's enough.
1: És az elég.
0: And if we have and all of us have a lot of picture.
1: És ha mindannyiunknak sok képe van.
0: We are something like this 10 years old little guys.
1: Olyan vagyunk, mint a 10 éves kisgyerek,
0: which try to collect all Pokémons,
1: aki gyűjti a Pokémonokat,
0: and our mantra is collect all,
1: és gyűjtjük a mantrákat.
0: All of our drawers is full of the pictures,
1: és a fiókok tele vannak képekkel.
0: And how many times we are look to all these pictures?
1: És hányszor nézzük meg ezeket az összeset?
0: Once in few years when we clean.
1: Néhány évente egyszer, mikor kitisztítjuk.
0: And also I realized once.
1: És egyszer rájöttem.
0: On each Kumbh Mela I took one stone. Little water, little sand, little this and that.
1: Minden Kumbh Méláról hozok egy kis követ, egy kis homokot, egy kis vizet.
0: And after 10 years,
1: 10 év múlva,
0: you are thinking, what is this? From which Kumbh Mela?
1: És akkor néhány év múlva arra gondolsz, hogy ez most melyik Kumbh Méláról van?
0: And what means all this?
1: És mit jelent mindez?
0: That happened inflation.
1: Ez egy infláció.
0: That lose the value for us.
1: Azaz, hogy elveszti számunkra az értékét.
0: And if we want to have a value of something.
1: Ha azt akarjuk, hogy valaminek értéke legyen.
0: Imagine our grandparents.
1: Képzeljétek el a

0: Dészüleinket.
1: Ladies had, I think, two or three dress.
0: A nőknek két-három ruhája volt.
1: Very nice dress.
0: Nagyon szépek.
1: For very, very important happening.
0: A fontos eseményekre.
1: For normal and for working.
0: A közönséges és a munkaruha.
1: And some dress had special place because was a wedding dress.
0: És volt olyan ruha, ami különleges helyet foglalt el, az volt az esküvői ruha.
1: From grandma.
0: A déd nagymamától.
1: And that make a value.
0: Ez teszi az értéket.
1: If is everything too much.
0: Hogyha mindenből túl sok van.
1: And everything is open.
0: És minden nyitott.
1: They lose value.
0: Elveszti az értékét.
1: That thing, that picture, that image will not lose value.
0: Az a dolog, az a kép nem veszti el az értékét.
1: But we will lose benefit from this because we will not any more value that like what is for real.
0: Hanem mi veszítjük el ennek a valódi értékét, mert nem tudjuk értékelni, hogy mi az igazi.
1: Once I saw in India.
0: Egyszer láttam Indiában.
1: When Vishwa Guruji gave a picture for people on satsang.
0: Mikor Vishwa Guruji képet adott a satsangon az embereknek, Mahaprabhuji képét.
1: Old people, not young generation.
0: Öregeknek, nem fiataloknak.
1: Old people take that picture.
0: Elvett.
1: So great respect and touch the front head and put on the heart.
0: Olyan nagy tisztelettel vették el a képet a homlokukhoz és a szívük közé érintették.
1: And that picture put on altar has so great strength.
0: Azt a képet, hogyha az oltára helyezik, nagyon nagy az ereje.
1: Because we have inside that feeling, that bhava.
0: Mert belül megvan az az érzés, az a bhava.
1: And in the end everything is in that what we feel inside.
0: Végül is minden attól függ, hogy mit érzünk belül.
1: And when Vishwa Guruji said not so much picture, not putting this there. Yes, that is completely true.
0: Mikor Vishwa Guruji azt mondja, hogy ne legyen olyan sok kép, ez teljesen így igaz.
1: And if we just stop for the 1 second and try to realize what Vishwa Guruji said.
0: És ha csak megállunk egy pillanatra és elgondolkozunk, hogy mit mondott Vishwa Guruji.
1: If we like or not like.
0: Ha szeretjük, ha nem.
1: Vishwa Guruji is always right.
0: Vishwa Gurujinak mindig igaza van.
1: And you have an easier or hard way to learn this.
0: És ezt vagy könnyű, vagy nehéz úton fogod megtanulni.
1: And really I pray from deep of my heart to our parampara that azt all of us have that luck to understand that and to learn that on the easier way.
0: És szívem mélyéből imádkozom a paramparánkhoz, hogy mindannyiunk a könnyű úton tudjuk ezt megérteni és megtanulni.
1: And because of that, because Vishwa Guruji is always right.
0: Mert Vishwa Gurujinak mindig igaza van.
1: Not like in that joke, boss is always right.
0: Ez nem olyan, mint a viccben, hogy a főnöknek mindig igaza van.
1: Not because of that, but because of his knowledge and that light what he bring from inside.
0: Nem abból az okból, hanem amiatt a tudás miatt és fény miatt, amit belülről kihoz.
1: Vishwa Guruji is always somewhere on the way because everybody wants to be and to have that light.
0: Vishwa Guruji mindig utazik, és azért, mert valaki mindig akar részesülni ebből a fényből.
1: And because of that, on the first week of the seminar,
0: ezért a program első hetében,
1: 2 days Vishwa Guruji was not with us.
0: Vishwa Guruji nem volt mi velünk.
1: Because he was in London.
0: Mert hogy Londonban volt.
1: Not only because of day of yoga.
0: Nem csak a jóga nap miatt.
1: But because in London, in the parliament.
0: Mert Londonban, a parlamentben.
1: was organized one conference.
0: Ott szerveztek egy konferenciát.
1: Second yoga conference in London, which organized Parliament.
0: A második yoga konferencia Londonban, amit a Parlament szervezett.
1: And also in that Parliament is one part, which called Old Party Parliament Group.
0: És van egy ilyen része a Parlamentnek, a régi párt.
1: Indian traditional scientist. Science.
0: Ez a indiai hagyományos tudományok.
1: And on that conference.
0: Ezen a konferencián.
1: And after where Visvagurji also gave a lecture.
0: Ott is előadást tartott Visvagurji.
1: Visvagurji get one very great award.
0: Egy nagyon magas kitüntetés kapott Visvagurji.
1: And that word is yoga ratna.
0: Ez a yoga ratna.
1: And that yoga ratna, we know what is the yoga.
0: Tudjuk mi a yoga.
1: And the ratna.
0: A ratna.
1: Ratna is that what Swamiji is.
0: Ami Swamiji az.
1: And that is that precious stone.
0: Ez a drága kő.
1: But the really precious stone.
0: Az igazi drága kő.
1: And Swamiji get on the 20th June in the House of Parliament.
0: Swamiji
1: this award.
0: Június 20-án a parlamentben kapta ezt a diplomát.
1: And yes, and it's very nice that we know all this and to give also a token of our love.
0: Nagyon jó, hogy ezt tudjuk, és a szeretetünk jelét adjuk mi is.
1: We know already that Swamiji is that ratna.
0: Mi tudjuk már,
1: but
0: hogy Swamiji
1: it's also nice to
0: ez a ratna.
1: Sri Dipnayam Bhagavan ki jai, Sri Alakpuriji Siddha Pit Parampara ki jai. We will put on the much better place.
0: Sokkal jobb helyre tesszük.
1: Thank you. Yeah. And for those who are come on this second week,
0: akik erre a második hétre érkeztek,
1: always is good to remember that being in this hall.
0: Mindig jó arra emlékezni, hogy ebben a teremben lenni.
1: Have a darshan.
0: Darshanba részesülni.
1: Have a satsang is something what is really precious.
0: Satsangon lenni ez valami különleges dolog.
1: Because we also hear many times from Visvagurji that how many people are now on the planet Earth?
0: Sokszor halljuk,
1: 6 billion, yes, something like this.
0: Sokszor halljuk azt is Visvagurjitól, hogy hány ember van a Földön? 6 milliárd.
1: And imagine how many is on the satsang.
0: És hányan vannak satsangon?
1: Just this.
0: Csak ennyit.
1: And when you realize that in the whole planet,
0: és az egész világon,
1: so many people,
0: az egész bolygón, az a sok ember.
1: How less people have opportunity to be on the satsang?
0: Milyen kevés embernek van lehetősége, hogy satsangon legyen?
1: And especially on satsang with the guru, with the life master,
0: különösen
1: and have a darshan,
0: élő mester darshanjába részesülni.
1: That it's something very, very, very rare.
0: Az valami nagyon ritka dolog.
1: And for that, thank you, Visvagurji, that you are with us.
0: Ezért köszönöm, Visvagurji, hogy velünk vagy.
1: And we hope that we will not need to think about what to do with the picture for next few thousand years.
0: És remélem, hogy nem kell azon gondolkoznunk, hogy mit csinálunk
1: and
0: a képpel
1: thank you for everything.
0: A következő néhány ezer évben. Köszönöm.